ez a Rádió egy csak igazi mai sláger, megy köztük pedig a Rádió egy DJ Metzger Viki a folyarásban, aki természetesen jövő héten is jön a World is My Radio Show-ban, szenzációs mixeket csinál, a korábbiak egyébként a radio1.hu megtalálhatóak. Most viszont a saját igazi mai sláger, Nagy Bogival, Miss Mooddal, Metzger Viki, tehát ez az Eden, itt a

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió Egy csak igazi mai sláger, mert ha akkor jegyzem meg, ez egy teljesen Rádió Egyes kedvenc, mert hogy Kuki készítette, a Vempaka szerintem működik. Na, ez viszont aktuálisan az egyik legnagyobb sztár, legalábbis a dance zenék világában egyértelműen, Bibi Rexa, aki Fate lesz-el közösen, a New Religion-nel érkezik, itt a Rádió Egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

ez a Rádió 1 csak igazi mai sláger. Megy, pörög a nyár, és természetesen nyári hangulatban a Rádió 1 is a fesztiválokon. Minden komoly magyarországi fesztiválon ott vagyunk, legközelebb jövő héten a Campuson július 22-től 26-ig saját színpaddal. Ez pedig egy igazi nyári kedvenc, hogy addig is jön a hangulat Alex Kedzsivel, a Bumble-é, amit már is indítok a Rádió 1-en.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu.

0: Ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy a következő órában is hozom a legnagyobb kedvenceket, több újdonsággal is készülök, például Taylor Swift-től, Nagy Bogitól és Dash-től, sőt, Joe Cocker-től is. A kezdésben pedig nagyon nagy kedvenc, a Hurts dalával Purple Disco Machine jön. A Wonderful Life 2025-ös verziója csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A rendszer a férfi agyának elektromos jeleit betűkre tudja fordítani. Egy ember az agyába beültetett készülés segítségével írott szavakká tudja alakítani a gondolatait, ezt írja a Life Science. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez pontosan. Az agy idegsejtjei kiterjedt elektromos hálózatot alkotnak, és az agy utasításai a főleg axonokból, illetve dendritekből álló hálózatban apró elektromos kisülések útján továbbítódnak, amelyeket a hálózati vonalban az egyes sejtek stratégikus pontjai közé szúrt mikroelektródák segítségével mérhetünk. Akciós potenciálnak nevezett feszültség maximumok vagy csúcspontok létrejötteként észlelhetünk. Elektromos mérőműszerrel persze nem csak az akciós potenciál értéke, hanem a feltöltés időbeli folyamata is követhető. Térjünk vissza az esethez, amikor gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A férfi 20 éves korában agyvérzés következményeként vált mozgás és beszédképtelenné, most viszont újra képes kommunikálni egy rendszer segítségével. Az eszköz működtetéséhez ki kell mondania magában a NATO fonetikus ABC egyik kódszavát, és a szóhoz tartozó betű megjelenik egy monitoron. Így tehát az almaszó leírásához például a következő kódokra kell gondolnia. Alfa, lima, Mike Alfa. A Kaliforniai Egyetem doktorandusza elárulta, hogy azért döntöttek a NATO fonetikus ABC használata mellett, mert a rendszer könnyen összekeverte a B, D, P és G betűket, ha a páciens csak a hangokat mondta ki magában. A legfrissebb kísérletek szerint a férfi az implantátummal percenként 7 szót képes megjeleníteni. A doktor szerint a jövőben az eszköz a betűzés mellett a teljes szavak néma kimondását is felismerheti. Jelenleg az agyhoz kapcsolt készüléket egy kábel ellel kell összekötni az agyi jeleket dekódoló szerkezettel, de a kutatók szerint a jövőben teljesen vezeték nélküli lesz majd a működése.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Hey, ez Rádió egy csak igazi mai sláger, egy milyen lendület Lady Gagával. Hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, ő pedig Nagy Bogi és Dash, és ha jó leszek újra egy hazai kedvenc, aminek DJ Metzger Viki, a Rádió egy DJ adott nemrég új lendületet, és óriási lett a dal. Ez, ha jó leszek újra, az igazi mai slágerek között a Rádió 1-en.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Az ifjú feleség és hát ugyanannyira világsztár továbbra is, mint korábban. Taylor Swift az Opel által érkezik már is. Rengeteg hír, rengeteg info, ami vele kapcsolatban megjelenik az utóbbi időben. És nem is csak a Lagzival, hanem hogy mennyire nagy harmóniában vannak a férjével, de hát miért is ne lennének így két héttel a Lagzi után. Na hát, sok boldogságot nekik továbbra is. Az igazi mai slágert pedig hozom Taylor Swift-től, ez az Opelite, itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy, maradunk az angoloknál, Dua Lipa után Joel Corey a folytatásban, aki továbbra is nagyon pörgeti a saját bizniszeit, több vállalkozásban is benne van. Van, amiben csak csendes társként, van, amit teljesen visz, és van, amit ő talált ki, például ilyen az applikáció, ami különböző edzésterveket csinál. Ez meg az igazi mai sláger, ami ugyancsak teljesen saját a Galantisszal közösen, a Stay a Little Longer, amit már is indítok a rádió egyen.

Ez a Rádió Egyik csak igazi mai sláger, megy mindjárt 4 óra, jönnek a legfrissebb infók, 8-tól ma is Balázsék, szerintem benne lesz a heti best of-ban, amikor kapott egy ajándékot szülinapjára, egy babettát, nagyon menő lilát.

0: Az akkori ásatások során a szakemberek összesen 177 temetkezési helyet találtak, amelyekben csontokból készített medálok és miniatűr szobrok rejtőztek. Utóbbiak jávorszarvast, hódot és barna medvét ábrázoltak. A Helsinki Egyetem kutatói most ezeknek a jelentését vizsgálta a kőkorszaki kultúrára vonatkoztatva. A publikált tanulmány részeként a csontokból készült tárgyak mintáit a tudósok elküldték a Yorki Egyetem kutatóintézetébe, ahol tömegspektrometriás elemzést végeztek rajta. Ennek segítségével a rendkívül kis csontmintákban található fehérjékből kivont peptidekből vagy aminósavakból tudták azonosítani az egyes fajokat. Az eredmények azt mutatták, hogy a beküldött összesen 37 mintából 12 ember volt, míg a többi leginkább jávorszarvas és szarvasmarha csontjaiból származott. Az emberi csontokból készült tárgyak három sírból származnak. Ázsia és Dél-Amerika egyes részein ez nem számított ritka gyakorlatnak. Az ellenség csontjainak feldolgozása a teljes győzelem érzéséhez kapcsolódott, míg a közeli hozzátartozók testrészeit inkább érzelmi okokból alakították át, például medállá. Az emberi csontok alapanyagként való felhasználását a tudomány gyakran a kannibalizmushoz köti, mivel a csontokon alkalmanként jól láthatóak a húselltávolítás nyomai. A megdönthetetlen bizonyítékok szűkössége azonban megnehezíti ennek igazolását. A most felfedezett régészeti leletek alapján az általuk vizsgált csontékszerek felülete annyira elhasználódott, hogy nem tudtak kivenni semmiféle lehetséges vágásnyomot, mondta a kutatás egyik egyetemi docense. Ez azt jelenti, hogy nincs okunk kannibalizmusra gyanakodni az oroszországi felfedezések kapcsán. Hozzátette, hogy annak a ténye, hogy az emberi csontok felhasználását semmiféle módon nem hangsúlyozták, ezért ilyen nehéz azokat megkülönböztetni az állati csontokból készült tárgyakból. A szakemberek szerint mindez az állatok és emberek összefonódására utalhat a kőkorszaki világképben.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!

Igazi mai sláger megy, Cyril az előbb, aki ugye nemrég házasodott, nagyon jó fotók készültek egyébként a Lagziról, sok boldogságot nekik. Ő pedig Ray, mert hogy ebben a zenei órában is egymás után hozom a legnagyobb kedvenceket az igazi mai slágerek között. Most a Where is My Husband, amit indítok.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak

it when you take control. Eat.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger meccs. Szerintem nagyon sokan várják a meccseket ezen a hétvégén. Van is mit, hiszen bronz meccs és döntő, VB döntő ezen a hétvégén. Fú, és egész jó meccsek egyébként. Nagyon izgalmas volt ez a hét is a mérkőzésekkel, és nagyon izgalmas lesz a következő kettő meccs is. És lesz ugye halftime show a döntőben. Picit hosszabb is lesz a szünet, mint szokott ezért, de hát ezt is bevezették, mégiscsak Amerikában van. Jó, megszűn! Az igazi mai sláger a Szólt itt a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, mert egyébként Nyújik, a Rádió egyik DJ-je, aki természetesen ott lesz a kampuszon, mint hogy az összes Rádió egy DJ, saját színpaddal várunk mindenkit jövő héten. Egy újabb nagy fesztivál élmény a Rádió egyel közösen, július 22 és 26 között. És ha már fesztivál élmény, akkor egy nagy fesztivál kedvenc, Szent Fed Rosalind és a Heart Like Mine, amit indítok.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
2: Megjöttek a legfrissebb fizetési adatok. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Háromszoros különbség volt májusban a legjobban és a legrosszabbul fizető ágazatok között. A nettó átlagkeresetben 20%-os az elmaradás az országos átlagtól. Hevesben 2026 májusában a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkereset 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt országosan. Heves megyében az átlagkereset az országos alatt maradt, hiszen a bruttó érték 694.400 forint volt, míg a nettó 488.500 forintot tett ki. Vármegyénkben idén májusban a fizikai dolgozók 380.700, a szellemi munkás

0: Városháza polgármesteri kistárgyaló. Minden fontos információ megtalálható a Hevesi Hírportálon. A digitális világ ellenére továbbra is értékes alapanyagnak számít a papír, erre hívja fel a figyelmet a hulladékgazdálkodási szakember. A kartondobozok, újságok, irodai papírok és egyéb tiszta papírhulladék megfelelő gyűjtés mellett újra feldolgozható, így új papírtermékek készülhetnek belőle. A MÉ ZRT szerint a szelektíven gyűjtött papír fontos máshogy nyersanyag, amelynek újrahasznosítása csökkenti a természetes erőforrások felhasználását és a hulladék mennyiségét. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Heves vármegyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdetben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, néha zivatarok. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és elsősorban nyugaton, valamint északon, észak-keleten helyenként záporokra, zivatarokra is számítani kell. Sokfelé lesz élénk, erős a jellemzően északnyugati-nyugati irányú szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul, napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A rendszer a férfi agyának elektromos jeleit betűkre tudja fordítani. Egy ember az agyába beültetett készülés segítségével írott szavakká tudja alakítani a gondolatait, ezt írja a Life Science. Nézzük meg, hogy mit is jelent ez pontosan. Az agy idegsejtjei kiterjedt elektromos hálózatot alkotnak, és az agy utasításai a főleg axonokból, illetve dendritekből álló hálózatban apró elektromos kisülések útján továbbítódnak, amelyeket a hálózati vonalban az egyes sejtek stratégikus pontjai közé szúrt mikroelektródák segítségével mérhetünk. Akciós potenciálnak nevezett feszültség maximumok vagy csúcspontok létrejötteként észlelhetünk. Elektromos mérőműszerrel persze nem csak az akciós potenciál értéke, hanem a feltöltés időbeli folyamata is követhető. Térjünk vissza az esethez, amikor gondolatolvasót tettek egy beszédképtelen ember agyába. A férfi 20 éves korában agyvérzés következményeként vált mozgás és beszédképtelenné, most viszont újra képes kommunikálni egy rendszer segítségével. Az eszköz működtetéséhez ki kell mondania magában a NATO fonetikus ABC egyik kódszavát, és a szóhoz tartozó betű megjelenik egy monitoron. Így tehát az almaszó leírásához például a következő kódokra kell gondolnia: alfa, lima, Mike, alfa. A Kaliforniai Egyetem doktorandusza elárulta, hogy azért döntöttek a NATO fonetikus ABC használata mellett, mert a rendszer könnyen összekeverte a B, D, P és G betűket, ha a páciens csak a hangokat mondta ki magában. A legfrissebb kísérletek szerint a férfi az implantátummal percenként 7 szót képes megjeleníteni. A doktor szerint a jövőben az eszköz a betűzés mellett a teljes szavak néma kimondását is felismerheti. Jelenleg az agyhoz kapcsolt készüléket egy kábel ellel kell összekötni az agyi jeleket dekódoló szerkezettel, de a kutatók szerint a jövőben teljesen vezeték nélküli lesz majd a működése.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
4: Rádió
3: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

0: Mihály Tamás 5 óra után 14 perccel. Július 18-a van, a frigyesek a névnaposok. Ó, milyen jó név, sok boldogságot neki. Ő meg Regál Lili, a Rádió 1 DJ-je, aki egy igazi mai slágert hoz. Ez a Hia Mi, amit indítok.
1: Sziasztok! Regál Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hia Mi. Fogadjátok!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger. Megy a Stereo Max és DJ Metzger Viki és a Let You Let Me Go. Ők is természetesen ott lesznek a kampuszon, a Rádió Stage-en. Jövő héten velük is bulizhatunk. Ő pedig Justin Bieber a folytatásban. Az igazi mai sláger, amit választottam, a Sorry. Ez jön a Rádió.

0: Rádió egy csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek. Ma 29 fok, de esővel, ez fontos. Sokfelé kell csapadékra számítani, és holnap is, bár holnap már 30 fok lesz, a jövő hét meg egy kicsi lehűlést hoz, ilyen 22, 23, 24 fokok, amire készülhetünk. Siri, a Mary Jo, Still Into You! Ez pedig a folyarás az igazi mai slágerek között, pár percen belül a hírek után, itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Ékszerként használták az emberi csontokat. A csont ékszereket először az 1930-as években fedezték fel az oroszországi Onegató melletti Juzsnyi-Oleni Osztrov szigetén. Az akkori ásatások során a szakemberek összesen 177 temetkezési helyet találtak, amelyekben csontokból készített medálok és miniatűr szobrok rejtőztek. Utóbbiak jávorszarvast, hódot és barna medvét ábrázoltak. A Helsinki Egyetem kutatói most ezeknek a jelentését vizsgálta a kőkorszaki kultúrára vonatkoztatva. A publikált tanulmány részeként a csontokból készült tárgyak mintáit a tudósok elküldték a Yorki Egyetem kutatóintézetébe, ahol tömegspektrometriás elemzést végeztek rajta. Ennek segítségével a rendkívül kis csontmintákban található fehérjékből kivont peptidekből vagy aminósavakból tudták azonosítani az egyes fajokat. Az eredmények azt mutatták, hogy a beküldött összesen 37 mintából 12 ember volt, míg a többi leginkább jávorszarvas és szarvasmarha csontjaiból származott. Az emberi csontokból készült tárgyak három sírból származnak. Ázsia és Dél-Amerika egyes részein ez nem számított ritka gyakorlatnak. Az ellenség csontjainak feldolgozása a teljes győzelem érzéséhez kapcsolódott, míg a közeli hozzátartozók testrészeit inkább érzelmi okokból alakították át, például medállá. Az emberi csontok alapanyagként való felhasználását a tudomány gyakran a kannibalizmushoz köti, mivel a csontokon alkalmanként jól láthatóak a húselvonás nyomai. A megdönthetetlen bizonyítékok szűkössége azonban megnehezíti ennek igazolását. A most felfedezett régészeti leletek alapján az általuk vizsgált csontékszerek felülete annyira elhasználódott, hogy nem tudtak kivenni semmiféle lehetséges vágásnyomot, mondta a kutatás egyik egyetemi docense. Ez azt jelenti, hogy nincs okunk kannibalizmusra gyanakodni az oroszországi felfedezések kapcsán. Hozzátette, hogy annak a ténye, hogy az emberi csontok felhasználását semmiféle módon nem hangsúlyozták, ezért ilyen nehéz azokat megkülönböztetni az állati csontokból készült tárgyakból. A szakemberek szerint mindez az állatok és emberek összefonódására utalhat a kőkorszaki világképben.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és az egyik legsikeresebb dalszerző, aki most már énekes, de nem volt ez egy egyszerű út. Nagyon sokáig nem akarták a kiadók hagyni, hogy ő is énekelje. Mondták, hogy olyan jól megy a dalszerzés, maradjunk ennél, ő viszont akart énekelni, aztán szerencsére elkezdett. És most már úgy írja a dalokat, hogy ő is énekli sokszor, ezt viszont egy teljesen újra gondolt, nagyon nagy kedvenc, Faithless, Bibi Rexha, New Religion, ezt indítva a Rádió 1-en.

0: olyanok, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megjöttek a legfrissebb fizetési adatok. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Háromszoros különbség volt májusban a legjobban és a legrosszabbul fizető ágazatok között. A nettó átlagkeresetben 20%-os az elmaradás az országos átlagtól. Hevesben 2026 májusában a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkereset 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt országosan. Heves megyében az átlagkereset az országos alatt maradt, hiszen a bruttó érték 694.400 forint volt, míg a nettó 488.500 forintot tett ki. Vármegyénkben idén májusban a fizikai dolgozók 380.700, a szellemi munkát végzők 613.800 forintot vihettek haza átlagban. Előbbi 6,3, utóbbi 10,3%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Hevesváros önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé ingatlanok értékesítésére, melyek a Kolozsvári utcában találhatók. A pályázat benyújtásának határideje július 29-e szerda dél, a pályázat bontásának időpontja pedig július 29 szerda 12:15. A helyszín Heves Erzsébet tér 2, vagyis a Városháza polgármesteri kistárgyaló. Minden fontos információ megtalálható a hevesi hírportálon. A digitális világ ellenére továbbra is értékes alapanyagnak számít a papír, erre hívja fel a figyelmet a hulladékgazdálkodási szakember. A kartondobozok, újságok, irodai papírok és egyéb tiszta papírhulladék megfelelő gyűjtés mellett újra feldolgozható, így új papírtermékek készülhetnek belőle. A MÉ ZRT szerint a szelektíven gyűjtött papír fontos máshogy nyersanyag, amelynek újrahasznosítása csökkenti a termékek.

0: Szén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és elsősorban nyugaton, valamint északon, észak-keleten helyenként záporokra, zivatarokra is számítani kell. Sokfelé lesz élénk, erős a jellemzően északnyugati, nyugati irányú szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul, napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most
1: Rádió 1.
2: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igaz

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, mert szép reggelt, jó hétvégét, a mikrofonnál Király Tamás, 6 óra után, 6 perccel elég korán van, de legalább hétvége mellé pedig, na náhogy szólnak az igazi mai slágerek, most Mark Ronson és Miley Cyrus, amit választottam, vagyis hát akiket, talán így jobb. Igen, Nothing Beats Like Your Heart, ezt indítom már is a rádió egyen.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Taylor Swift a folydalásban, aki egy igazi macskás karakter, van is egy csomó macskája, három közülük egész híres, Instán, Facebookon is, több a követők, mint néhány magyar influencernek, de tényleg nagyot mennek. Ez pedig az igazi mai sláger, személyesen Taylor Swift-től az aktuális kedvencük az Opel Light, amit már is indítok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Hevesen a Kolozsvári utcában található önkormányzati lakásokra lehet pályázni. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Hevesváros önkormányzat a pályázati felhívást tesz közzé ingatlanok értékesítésére, melyek a Kolozsvári utcában találhatók. A pályázat benyújtásának határideje július 29-e szerda dél, a pályázat bontásának időpontja pedig július 29 szerda 12 óra 15. A helyszín Heves Erzsébet tér 2, vagyis a Városháza polgármesteri kistárgyaló. Minden fontos információ megtalálható a hevesi hírportálon. Háromszoros különbség volt májusban a legjobban és a legrosszabbul fizető ágazatok között. A nettó átlagkeresetben 20%-os az elmaradás az országos átlagtól Hevesben. 2026 májusában a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkereset 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt országosan. Heves megyében az átlagkereset az országos alatt maradt, hiszen a bruttó érték 694.400 forint volt, míg a nettó 488.500 forintot tett ki. Vármegyénkben idén májusban a fizikai dolgozók 380.700, a szellemi munkát végzők 613.800 forintot vihettek haza átlagban. Előbbi 6,3, utóbbi 10,3%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Kibercsalókra figyelmeztet itt Heves vármegyében is. A Magyar Nemzeti Bank a bűnözők a jegybankra hivatkozva magyar államkincstárban vezetett értékpapír megtakarításokat támadnak. Telefonon keresik meg az ügyfeleket az MNB, a rendőrség vagy valamelyik kereskedelmi bank nevében. Bizalmas adatokat próbálnak megszerezni, majd a kincstári számláról saját bankszámlájukra utalnak pénzt. A jegybank hangsúlyozza, soha nem kérik el az ügyfelek azonosítóit telefonon, e-mailben vagy SMS-ben. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdetben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, néha zivatarok. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és elsősorban nyugaton, valamint északon, észak-keleten helyenként záporokra, zivatarokra is számítani kell. Sokfelé lesz élénk, erős a jellemzően északnyugati, nyugati irányú szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul, napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám támogatója a Medusa. A minőség a patikában kezdődik. Medusa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. Jövő héten ugye ott leszünk a kampuszon, egész héten jegyeket lehetett erre nyerni, de jövő héten sem állunk meg, adásban sem. Jön az újabb játék, a Strandfesztiválra lehet tőlünk belépőket nyerni, szóval megéri figyelni már csak ezért is minket, meg persze azért, mert nálunk szólnak az igazi mai slágerek. Most Exxon, Sarah Michelle Miller és a Don't Leave, amit indítok a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és elmarad a Balaton átúszás, a rossz időjárási miatt, viszonyok miatt úgy döntöttek, hogy most ezt nem rendezik meg. Ha minden igaz, akkor július 25-én lesz ez az új időpont, tehát jövő hét szombat, de hivatalosan az új időpontról július 23-án csütörtökön döntenek majd a szervezők. Tiesto jön, az igazi mai sláger a The Business, amit már is indítok itt a Rádió 1-en. Let's get down to business.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Nagyon jók a zenétek, és ez tényleg egy hangulat, egy életérzés, egy fesztivál szezon maga a Rádió Egy.
2: Nagyon-nagyon hálás vagyok, hogy itt vagytok minden nap, minden éjjel. Nagyon-nagyon-nagyon sokat köszönhetek nektek, és nagyon szeretem hallgatni a Rádió Egyet reggeltől és

0: ez a Rádió egy csak igazi mai sláger. Megy a következő órát, pedig Ed Sheeran indítja, aki zenélt az angol válogatottnak is a VB alatt. Egyszer meglepte őket, és hát az angolok már játszanak majd Franciaország ellen, ugye, a bronz meccsen. Ed Sheeran pedig a következő óra elején jön. Ez a Camera Itt a Rádió egyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megjöttek a legfrissebb fizetési adatok. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Háromszoros különbség volt májusban a legjobban és a legrosszabbul fizető ágazatok között. A nettó átlagkeresetben 20%-os az elmaradás az országos átlagtól. Hevesben 2026 májusában a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkereset 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt országosan. Heves megyében az átlagkereset az országos alatt maradt, hiszen a bruttó érték 694.400 forint volt, míg a nettó 488.500 forintot tett ki. Vármegyénkben idén májusban a fizikai dolgozók 380.700, a szellemi munkát végzők 613.800 forintot vihettek haza átlagban. Előbbi 6,3, utóbbi 10,3%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Hevesváros önkormányzat a pályázati felhívást tesz közzé ingatlanok értékesítésére, melyek a Kolozsvári utcában találhatók. A pályázat benyújtásának határideje július 29-e szerda dél, a pályázat bontásának időpontja pedig július 29 szerda 12:15. A helyszín Heves Erzsébet tér 2, vagyis a Városháza polgármesteri kistárgyaló. Minden fontos információ megtalálható a hevesi hírportálon. Kibercsalókra figyelmeztet itt Heves vármegyében is a Magyar Nemzeti Bank. A bűnözők a jegybankra hivatkozva magyar államkincstárban vezetett értékpapír megtakarításokat támadnak. Telefonon keresik meg az ügyfeleket az MNB, a rendőrség vagy valamelyik kereskedelmi bank nevében. Bizalmas adatokat próbálnak megszerezni, majd a kincstári számláról saját bankszámlájukra utalnak pénzt. A jegybank hangsúlyozza, soha nem kérik el az ügyfelek azonosítóit telefonon, e-mailben vagy SMS-ben. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdetben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, néha zivatarok. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és elsősorban nyugaton, valamint északon, észak-keleten helyenként záporokra, zivatarokra is számítani kell. Sokfelé lesz élénk, erős a jellemzően északnyugati, nyugati irányú szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger, megy picivel 7 óra után. Szép reggelt, jó hétvégét mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, telefon Viber, SMS 0620-311-111. Fontos ez, mert jövő héten is lesz játék. A Strandfesztiválra lehet tőlünk belépőket nyerni, de a hétvégén is bátran lehet nekünk üzenni. Én pedig hozom az igazi mai slágereket megállás nélkül, most két

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változat.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és picit azért VB-lázban szerintem az egész világ az utolsó két meccs ezen a hétvégén. Ma ugye egy nagyon komoly, nagyon izgalmas francia-angol, amire számíthatunk. Az angolokról pedig az is kiderült, hogy van két étel, ami tiltólistás számukra. A szakácsuk ezt teljesen kerüli, nem is étel, hanem alapanyag. A búza és a cukor. Úgy kell összeállítani az étrendet, hogy ezek ne legyenek benne. Na, szóval ma este Franciaország-Anglia 23 órától, a holnapi döntő az picit barátságosabb, 21 órától kezdődik majd Spanyolország és Argentina között. Ez pedig az igazi mai sláger közben. Sam Feldet választottam az egyik legújabbal, és Rosalinnel. Ez a Heart Like Mine, amit indítok.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást. Lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió 1.hu

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Hevesen a Kolozsvári utcában található önkormányzati lakásokra lehet pályázni. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Hevesváros önkormányzat a pályázati felhívást tesz közzé ingatlanok értékesítésére, melyek a Kolozsvári utcában találhatók. A pályázat benyújtásának határideje július 29-e szerda dél, a pályázat bontásának időpontja pedig július 29 szerda 12 óra 15. A helyszín Heves Erzsébet tér 2, vagyis a Városháza polgármesteri kistárgyaló. Minden fontos információ megtalálható a hevesi hírportálon. Háromszoros különbség volt májusban a legjobban és a legrosszabbul fizető ágazatok között. A nettó átlagkeresetben 20%-os az elmaradás az országos átlagtól. Hevesben 2026 májusában a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkereset 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt országosan. Heves megyében az átlagkereset az országos alatt maradt, hiszen a bruttó érték 694.400 forint volt, míg a nettó 488.500 forintot tett ki. Vármegyénkben idén májusban a fizikai dolgozók 380.700, a szellemi munkát végzők 613.800 forintot vihettek haza átlagban. Előbbi 6,3, utóbbi 10,3%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Kibercsalókra figyelmeztet itt Heves vármegyében is. A Magyar Nemzeti Bank a bűnözők a jegybankra hivatkozva Magyar Államkincstárban vezetett értékpapír megtakarításokat támadnak. Telefonon keresik meg az ügyfeleket az MNB, a rendőrség vagy valamelyik kereskedelmi bank nevében. Bizalmas adatokat próbálnak megszerezni, majd a kincstári számláról saját bankszámlájukra utalnak pénzt. A jegybank hangsúlyozza, soha nem kérik el az ügyfelek azonosítóit telefonon, e-mailben vagy SMS-ben. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdetben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és elsősorban nyugaton, valamint északon, észak-keleten helyenként záporokra, zivatarokra is számítani kell. Sokfelé lesz élénk, erős a jellemzően északnyugati, nyugati irányú szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul, napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám támogatója a Medusa. A minőség a patikában kezdődik. Medusa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, jövő héten pedig jön a Campus, természetesen a Rádió 1-el és Rádió Stage-el, az összes Rádió 1 DJ ott lesz, hatalmasat bulizunk, ez egyébként már Debrecenben tulajdonképpen hagyomány. Jövő héten tehát július 22 és 26-a között Rádió Stage a Campuson, ő pedig Kygo az igazi mai slágerrel és a One Republic-kal a Chasing Paradise, amit indítok.

Ez a rádió egyik csak igazi mai slágerben, de jó ez a dal. És ilyen jó dalok pörögnek egész nap, nem sokára, 10 órától jön a Rádió 1 Top 50, az elmúlt 1 hét 50 legnagyobb Rádió 1-es kedvencivel, előtte viszont igen, 8-tól 10-ig Balázsék Weekend, a hét legjobb pillanataival, most pedig közben Calvin Harris és John Newman és a Blame, amit indítok, Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hétvégét, és jó rádiózást a Rádió 1-jel!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megjöttek a legfrissebb fizetési adatok. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Háromszoros különbség volt májusban a legjobban és a legrosszabbul fizető ágazatok között. A nettó átlagkeresetben 20%-os az elmaradás az országos átlagtól. Hevesben 2026 májusában a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkereset 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt országosan. Heves megyében az átlagkereset az országos alatt maradt, hiszen a bruttó érték 694.400 forint volt, míg a nettó 488.500 forintot tett ki. Vármegyénkben idén májusban a fizikai dolgozók 380.700, a szellemi munkát végzők 613.800 forintot vihettek haza átlagban. Előbbi 6,3, utóbbi 10,3%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Hevesváros önkormányzat a pályázati felhívást tesz közzé ingatlanok értékesítésére, melyek a Kolozsvári utcában találhatók. A pályázat benyújtásának határideje július 29-e szerda dél, a pályázat bontásának időpontja pedig július 29 szerda 12 óra 15. A helyszín Heves Erzsébet tér 2, vagyis a Városháza polgármesteri kistárgyaló. Minden fontos információ megtalálható a hevesi hírportálon. A hőség miatt ismét az állatjólétre hívja fel a figyelmet a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége. Arra kérik a Heves vármegyei kutyagazdákat is, hogy a sétákat kora reggelre vagy késő estére időzítsék, mert a felforrósodott aszfalt megégetheti a kutyák talpát. A házi állatok számára mindig biztosítani kell a friss ivóvizet és az árnyékos pihenőhelyet, valamint egy percre sem szabad őket a parkolóautóban hagyni, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felmelegszik. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdetben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, néha zivatarok. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és elsősorban nyugaton, valamint északon, észak-keleten helyenként záporokra, zivatarokra is számítani kell. Sokfelé lesz élénk, erős a jellemzően északnyugati-nyugati irányú szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul, napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám támogatója a Medusa. A minőség a patikában kezdődik. Medusa. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És uraim, egyenes

0: megjelennek éttermekben, próbavásárlás van. És arról már sokat beszéltünk, hogy ez hogy működik, hogy reggel összehívják az állományt, megérkezik a csapatvezető vagy igazgató, és azt mondja, hogy akkor esztike, Mati, mentek a izébe, nem igen. Tudom, ebédeltek egyet, isztok egy kólát, kávét, Zolikám, te fogorvoshoz mész, mert egyébként is rád fér, csináld.
1: Tönnöd kell, úgyis igen. Jó.
0: Hogy mi lehet az oka annak, kell-e sejtsek valamit a háttérben, mikor az ötödik napon jönnek ebédelni hozzánk? Tehát a...
1: Ne, jó, egymás után.
0: Tehát, hogy
1: ne csinál.
0: Eskü, hogy ők nem szólnak egymásnak, hogy figyelj, tegnap voltunk, rendben volt. Nem baj, azért még egyet ráeresztünk. Azt még azt mondod, hogy oké, hiszen mit csinál az izé, a bot tulajdonos hátra dől, hogy mindent lelezott. Rendbe találtak, adtunk számlát, ott volt addig a papír, ameddig kellett, és a többi, minden rendben, nagy piros pont beírva, pipa, és akkor azt mondja a vezető, hogy na most hátradőltek, ma már nem fognak számlát adni, vagy lesz valami, vagy nyugtát, vagy nem hagyják ott az asztalon, mert addig ott kell hagyni, amíg a vendég ott ül, még egyet eresszünk rá. De ezek ma is rendben voltak.
2: A kifárasztásra mennek.
1: Két nap után már biztos elfárad, harmadikra már nem ad, megint tegyünk egyet.
0: Megyünk egyet.
1: Harmadikra is adott, rohadt életben. Nem vagy, gyere Juditka, megyünk, eszünk egy negyediket. Jó van, Ibolya, jövök, jó? Akkor együnk egy ötödiket. Oda járnak hozzá zabálni. Elmondom
0: baj.
1: Neked.
0: Nem baj, örülünk nekik nagyon, ők is vendégek, és ugye te a pénzt megkapod, persze. Mert ezt a fizeti a dolog. És akkor
1: jó, a kaja, az hozzád járnak
0: ennek. Ez lehet.
1: És ez nem lehet biztos. Tehát egyrészt ennek híremet, hogy nagyon jó tettünk.
0: De várja, nem kell szólni, hogy hova mész. Tehát azt mondják, hogy mondjuk kerületet mondanak, hogy most a hatodik kerületet, vagy ötödiket, tizenegyediket, tök mindegy mit, azt ellenőrizzük, menjetek el minél több büfébe, étterembe, kávézóba, és ellenőrizzétek őket.
2: És már ismeritek az egész tábort.
1: Várja, de
2: visszajárnak.
1: Oké, de mit mutatnak a leleplezésnél? Tehát mi az, amit ők megmutatnak?
0: Felmutatja az igazolványát, erre is mondok mindjárt egy történetet.
1: Mennyi idő alatt csinálok én egy navos igazolványt? Tehát, hogy ti utána jártok annak egyébként?
0: Nem, mit jársz utána?
2: Hát ez egy...
0: Előveszel.
1: Fölteszel legalább két kereszt kérdés, vagy a pincér? Hát ez hányan járhatnak tényleg. Oda?
2: De attól még kifizeti.
1: Oké, okay, hogy... Igen, mondjuk a hamis navos igazolványa neki nem éri meg, mert ki kell fizetnie.
2: Egy időben nálunk, egy éven keresztül, a tavalyi év az gyakorlatilag arról szólt, hogy heti rendszerességgel. Jártak oda.
1: És hozzá. Piáztak.
2: Piáztak, ettek, ittek, ezt, azt, amaz. Sőt, még volt olyan csel is, tudod, hogy más az áfa, hogyha ha elviszed, és más, hogyha igen. Ott fogyasztod, és akkor ezt csak az utolsó pillanatban azt mondta, hogy én ezt mégiscsak elvinném.
1: Ja, ez
2: és
1: mekkora egy rohadékság, és akkor az elviteresen igen, más áfa igen, van, mert azt igen, nem ott tette igen, meg, nem ülte le, igen. Elvitte, csak dobozba kérte.
2: Igen, voltak ilyen igazi kegyáskodások.
1: De oké, ez egyrészt dicséret is. Tehát, hogy,
0: jó, már most mondom.
1: A harmadik nem mondnak, hogy a kollégák most azt szóljatok, értjük, adok számlát, ne ide járjatok zabán. Mondom,
2: menjetek
0: szembe, légy jöjjenek nyugodtan, csak nem értem a metódust.
2: Ott nagyot kaszáltok.
0: Már most múltkor azt is mondtam nekik, hogy az se baj, ha nem 12-re vagy 12-re jönnek, mert ilyenkor sokan vannak, kicsit megakasztják.
1: Igen, ne foglaljanak már
0: plusz aztán. Jöjjenek már 2-re, mert akkor már csendesedik.
1: Az a baj, hogyha ők esznek olyan, mintha mindannyian ennénk. Tehát, hogy egyszer leellőnézzek egy éttermet.
2: Egészségetekre, srácok.
1: Egészségetekre, örülök, hogy ebbe beszálltunk, meg a Zsüli is beszállt, meg mindenki beszállt, de hogy akkor egyrészt ellenőrizzetek mást, kettő legalább akkor ellenőrizzetek más éttermet, mert ti minden nap abból esztek, amit mi adunk nektek.
2: Egy kicsit
1: tehát,
2: mi is.
1: Ingyen élés, ne továbbja.
2: Mi is magunkénak érezzük azt a vadas.
1: Biztos nagyon finom volt a túrógomboz, de menjetek már máshova ellenőrizni, mert mi ebben nyakig benne vagyunk, és a mi kontónkra zabáltok egyébként. Igen, tehát ezt mi finanszírozzuk.
0: Visszatérítés akkor. Érted?
2: Hát, igen.
1: De meglehetősen szemtelen. De igen, visszatérítés.
2: A te pénzedet a Ferinél költ.
1: Igen. Hova menjünk elni? Jó, menjünk a Feri, de már leellenőriztük, ne, és ad be ad számlát, nem baj, jó a kaja.
2: De végigettük már az étlapot is.
1: De jó, a Hortobágyi megyünk oda. Nagyon pofátlan.
0: Érted, de majd mondom, hogy egymást követő napokon. De a legjobb, azt elfejtettem elmondani nektek 3 hónappal ezelőtt, amikor ugyanez zajlott, beült a csávó, jött a izé, jött a párja, már nem is emlékszem, hogy egy habsival ült le, mindegy, megebédeltek, és akkor ahogy elkezdte, kérte a számlát, és ugye elkezdte elővenni bankkártyát, meg mindent, és kilógott a izé.
2: Az igazolványom.
0: A napocsi.
1: Az öreg profi. Az öreg Al Capone. Mennyire profi.
2: Ennél már csak az lett volna jobb, hogyha egy ruhában sétálnak.
1: Mennyire profi.
0: Annyira rögtünk, hogy mondom, tesó, de tényleg, te már egy külön zsebbe vagy, és majd előveszed, amikor kell.
2: Gyanús mondta, hogy azzal kezdte erőtegészséget.
1: Igen, a leghálásabb dolog egyébként ingyen eszik. Neki a cég kifizeti, hülye lenne szarhelyre menni kajál egy jót, híre ment, hogy jó a kaja, és egyszer hozzád járnak enni, és közben ő ezt magának elszámolja.
2: Nincs
1: tehát, hogy a legjobb.
2: Nincs az a pénz, amiért elmennék navosnak. Hogy gyűlölhetik ezeket az embereket?
0: Végzi a munkáját.
2: Végzi a munkáját,

0: Hát értem.
1: Hát egyszer egy csajszit visszahoztunk, majd a Best of Us le is adhatnánk tényleg.
2: Emlékszel,
1: a csaj vérző szájjal mondta el, hogy a Mikulásokat is meg kell büntetni, évekig csinálta, terhes játszott nőgyógyászati szülésre ment.
0: Esküvőt csináltak.
1: Esküvőn igen, a fotós tényleg. Lebuktatták, tükrözésre ment, uh-huh. Nőgyógyászati vizsgálatot csinált végig. Tehát, hogy minden volt. Na jó, de ezt azért bent hogy igazolod le? Tehát nem, tényleg nem megy egy kör e-mail, hogy gyerekek, az ellenőrzött éttermek listája, van még 100, ahova nem. Értjük, hogy jó nektek ingyen enni, és nem akartok szarhelyen kajálni, meg fosást összeszedni valahol. De azért, ha 6-szorra hagyjátok már békén, és menjetek már olyanra, amit még egyszer ellenőriztetek le. Hát ez sima ingyenélés. Simán hozzágyárnak kajálni. Ingyen kajálnak neki.
2: De hogy nincs a rendszerben legalább ennyi, hogy akkor ellenőrizünk mindenkit. Itt írja egy taxis, hogy nála a héten kétszer volt a NAV. Beültek, elvitették magukat valahova, adod el a papírt, vagy nem adod a papírt.
0: Hm? A taxisból a is
2: van. Jó, de a taxisból is van egy csomó.
1: Aha. Igen, igen, igen.
2: Ha már akkor csináld úgy az ellenőrzést, hogy tényleg annak tűnjön.
1: Igen, nálunk az a habzószájú csaj, az még azt is elmondta, emlékeztek ide egy hallgató, hogy temetésre akartak elmenni, hogy lebuktassák vagy a sírásot, vagy a zenész, hogy valaki, csak mondtak, hogy azt már nem engedték, hogy temetésre azért mégse kell. Igen, mert hogy a temetésen
2: hát,
1: a zenekar...
2: Műesküvőt csináltak, arra emléksz?
1: Igen, műesküvőt csináltak. És a fotóst hívták el, hogy lebuktassák, hogy mit tudom, csinált 10 darab képet, és nem adott számlát, ezért csináltak egy műesküvőt. Valószínűleg pokorra kerülnek életük végig. Ezer éven keresztül, igen. Te is inkább Feri nélkül ajánlál, mint egy főzelékfalóban.
2: Hát, jó az
0: nem
2: is,
0: rossz az, hallok.
1: Igen, Józsi vagyok a NAV-tól, azért is megyek a Feri. Látod, még annak sem tudsz örülni, hogy ízlik a kaján, igen. Ennyi, jó a kaján.
2: Nem örülünk, nincs vele baj, csak tényleg azon gondolkodtam, hogy fölépítünk egy ilyen rendszert, tartjuk, pénzbe kerül, egy csomószor ez igen hasznos, hogy ezeket megakadályozzák. Igen. De hogy akkor már miért nem működtetjük normálisan, érted?
1: Legyen egy kör e-mail. Az ellenőrzött étteremek listája, igen. Két napja beállt, boxedzésre a NAV-os a végén felfedte magát, írja Viktor.
0: Ne őríts! Nagyon
2: lenyomta
0: jó.
2: Az egyórás edzést.
1: Lenyomta az egyórás bunyót, beállt a boxedzésre csak azért, hogy utána felfedje magát. És egy boxedzésen nem tudom, mennyire adnak számlát ma. Szóval, hogy ja. Nyilván mennyi, 5000 odaadó, az kész. Tehát ki ad erről számlát.
0: És egyébként a NAV-osok azok úgy dolgoznak, hogy kezd mondjuk a Ferinél, és most rossz a rotáció, mert minden nap kezdtek a Ferinél, de utána átmennek a következő helyre, tehát estére ők rohadtul belaknak.
1: Én szerintem nem kajálnak ők többet, hanem ha kört futnak, akkor azt tudom elképzelni, hogy 10:30-kor tömet egyet, 1:30-kor megkorarázza azt a felé kajára,
0: és elmegy
1: még egy magánurológiát, megcsinálsz egy tükrözést, és levetett egy vért magának, illetve csiszol egy fogkövet. Ha már ott van, akkor már leszedeti a fogkövet, érted? Marika éppen terhes, akkor elmegy két nőgyógyászhoz. Tehát, hogy szerintem ezt ők úgy egyébként egy keretből gazdálkodva kis túlzással maguknak leosztják, hogy ma hova mennek, mit csinálnak. Van egy felettesük, aki lehet, hogy néha elrendeli, hogy hova kéne menni, de ez simán és, maguknak osztják
0: és be. És ugyanolyan, mint a pornószínészeknél, hogy mit válasz be, hogy van egy lista, amit csak a fekete lövesek.
1: Igen. Hát az megvan, hogy egyszer elment az egyik egy urológiai vizsgálatról, anya-lányát játszottak, bementek, nőgyógyászati volt, vagy végbél vizsgálat, és megbeszélték előre, hogy anya-lánya vagy apa-fia szerepet játszanak el, és az anya a NAV-os bennmaradt, amíg a nőt hátulról megvizsgálta análisan egy urológus, vagy egy nőgyógyász, ugye, és arról beszéltünk, hogy ez milyen lehet, mikor megbeszéled a kollégád, hogy te hajolsz, vagy én. Jó, hajolj,
2: te kezdte.
1: Érted? És a csávót, vagy a csajt megvizsgálta, a csávót az urológus, és megcsinált nekik egy prostata masszást. És kiderült, hogy NAV-osok. Hát azért az nagyon kell azért a köteléket szeretni. Nagyon elhivatottnak kell lenni, hogy te elmenjél egyébként egy végbéltükrözésre, vagy egy urológiai vizsgálatra, hogy megnyomkodják a prostatát, csak azért kiderül, hogy ad-e számlát a doki, nem á?
0: Szerintem ez lehet, hogy büntetés is, nem? Aki előző hónapban nem mutatott fel elég bevételt, akkor azt mondta, hogy...
1: Nem buktattál elég értelmest? Irány az urológia. Csinálj egy NAV-os menüt. Jó ötlet. Csillenő, tisztelt NAV-osok, mákos guba.
0: Napi ajánlatunk,
1: csak egy kizárólag NAV-osok. Gyorsan edd meg, használj fogpiszkálót, ne maradjon mákos a fog, az takava, mert foglalod az asztalt. Mákos guba, lebencsleves. NAV-os igazolvány.
0: És eleve zónaadagokat adjál, mert lehet, hogy több helyre mennek, úgyhogy ne, hogy ne teremtegjenek.
1: Volt NAV-os, aki tetováltatott, arra emlékeztek? elment, érted? És felrakta, hogy szeretlek, Ica, csak azért...
0: Szeretlek, nap.
1: Szeretlek, I love you, nap, csak azért felrakta.
2: A csaj mesélte, várja a mesztelen jogát is.
1: A mesztelen jogára is elmentek.
2: Volt.
1: Figyelj, ezek pitbullok, ezek elvetemültek, ezek mindenhol elmennek.
0: De születni kell. Tehát, hogy van,
1: igen, ehhez van, ezért kicsit, emberek, kicsit rohadéknak kell lenni.
0: Ehhez kell egy lelkület.
1: Ehhez abszolút. Hát a csaj, aki betelefonált, véres száj volt.
0: Mi és mikor ment félre? Mikor indult ez az út?
1: Igen. Tényleg a navos tetováló, emlékszem. Navi ajánlat, ez lehetne a menü.
2: Navi.
0: Na jó.
1: Tomi írta nekünk, navi ajánlat.
2: Úgy de jó vagy.
1: Navos igazolvány, lebencsleves, kókuszkocka, meg vagy.
2: Nem, hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis
1: gulyás. Egyébként az jó, igen. Nav menü, igen, navi ajánlat, hamis gulyás. Igen. Egyébként ez alapján szeretnél a napnál dolgozni, nem?
2: Igen,
1: ott kajálsz, minden megcsináltatsz magadnak ingyen, betömeted a fogad, terhességi vizsgálatra mész, vért veszel, tetováltatsz, és még fizetik is. Illetve fizeti, mi fizetjük.
2: Igen.
1: Nektek,
2: igen,
1: hogy akadna a guba a torkotokon, tessék?
3: A vége ne bukta legyen.
1: Ja, és a vége tényleg, a vége. Igen, legváros bukta. Pici úrka, kis harászlét. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felidél, igen.
0: Navra forgó olajban.
1: Navra forgó olajban kisütöd nekik, megcsináld, és meg is vagy.
0: Navancslé.
1: Navancslé. Jó, navancslé, navra forgó olajban, hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizet?
2: Igen,
1: persze,
2: igen,
1: ők fizetnek. Persze. Igen, fizet. Igen.
2: Ja.
0: Nyugtával dicsért a navot.
1: Navi palacsintázója. Igen, közvetlenül rányitni a nagy palacsintázójára a navi palacsintázóját, az nagyon jó. Azt a mindenségét neki. Rossz lányokhoz is mennek navosok? Hát valószínűleg igen. Valószínűleg ne legyenek illúziójunk, ha elmész egy végbéltükrözésre, meg urológiai vizsgálatra, simán elmennek rossz lányokhoz is, igen.
2: Nekik van nyugtájuk?
0: Hát elvileg kéne, hogy adjanak, igen.
2: De hol, az hogy jelented be?
0: Úgy, hogy van egy ilyen...
2: Hát ezt nem lehet bejelenteni, Magyarországon nincs prostitúció.
0: De nem, de valamilyen...
2: Szolgáltatás
0: címszó alatt lehet elvileg.
1: Igen, elvileg kell. Mikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracsics Tibor lesz a pincéred, akkor...
2: Kifújtuk az orrát.
1: Pincérünk, Navracsics Tibor. Igen, navi menü. De jó lehet a Navratilova szolgálni, Feri, az is nagyon jó, mert az is nagyon szeretik.
0: És eztek egy kis rablóhúst.
1: Jó, hamis gulyás rablóhús.
2: Hamis gulyás rablóhús, legváros bukta.
0: Egy jó navokádó saláta.
1: Navokádó salátával, igen. Svábi baszán a beszámol belőle a navlóban.
2: Kínainál pedig 100 navos tojás van.
0: Ki jön a kajos, azt mondja, hogy na végre.
1: Igen, rántott hús és számla krumpli. Rántott hús és számla krumpli. Megvan a navos menüt, Feri. Hamis gulyás, rántott hús számla krumplival, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Ez így kompletten meg vagyunk egyébként. Na. Oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is
2: igen,
1: nektek.
2: Igen, jöttök Mátrad.
1: Jó? És akkor egyétek végig legalább előétel, leves, főétel, desszertek. Nem ám itt csóroskodunk.
2: Mondjuk menüznek, hozzáteszem, hogy menüznek.
1: Menüznek. Csak. Mit csengetjük a kajájukat, és menüznek. Akkor már stroganoffot neki meg.
2: Na, azaz.
1: Megérted. Kacsát rozén.
0: A legdrágább pesgőből rendeljetek
1: be. Akkor már csapjanak oda.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megjöttek a legfrissebb fizetési adatok. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Háromszoros különbség volt májusban a legjobban és a legrosszabbul fizető ágazatok között. A nettó átlagkeresetben 20%-os az elmaradás az országos átlagtól. Hevesben 2026 májusában a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkereset 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt országosan. Heves megyében az átlagkereset az országos alatt maradt, hiszen a bruttó érték 694.400 forint volt, míg a nettó 488.500 forintot tett ki. Vármegyénkben idén májusban a fizikai dolgozók 380.700, a szellemi munkát végzők 613.800 forintot vihettek haza átlagban. Előbbi 6,3, utóbbi 10,3%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Hevesváros önkormányzat a pályázati felhívást tesz közzé ingatlanok értékesítésére, melyek a Kolozsvári utcában találhatók. A pályázat benyújtásának határideje július 29-e szerda dél, a pályázat bontásának időpontja pedig július 29 szerda 12:15. A helyszín Heves Erzsébet tér 2, vagyis a Városháza polgármesteri kistárgyaló. Minden fontos információ megtalálható a hevesi hírportálon. A Heves megyei vízműzi RT tájékoztatása szerint július 20-án a Vörös Marti út páratlan oldalán ivóvíz bekötő vezetékek cseréjével folytatja az ivóvízhálózat rekonstrukciós munkát. Ennek következtében 7 és 17 óra között nyomáscsökkenés, ivóvízhiány várható a Vörös Marti út páratlan oldalán a Rózsa Károly és a Király utca között, a Petőfi utcában, a Vörös Marti Mindszenti utcák között, valamint a Papkert utcában és a Reményi Ede téren, írja Heol. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Heves vármegyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdetben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütése van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és elsősorban nyugaton, valamint északon, észak-keleten helyenként záporokra, zivatarokra is számítani kell. Sokfelé lesz élénk, erős a jellemzően északnyugati, nyugati irányú szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul, napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Volkswagen csinált egy érdekes dolgot, és talán így ebben a formában még erről a témáról nem beszéltünk, hogy megkeressük minden idők legspórolósabb munkahelyét, vagy azokat a munkahelyeket, akik egykoron adtak valamilyen szolgáltatást a munkavállalóknak, de ezeket most már leépítették, és igazán spórolós munkahely hírében állnak. Ugyanis azt mondta a Volkswagen, el kell, hogy bocsássanak egy csomó alkalmazottat, mert hogy hát nem mennek olyan jól az autók. Nem mennek olyan jól az autók, és ugye folyamatos leépítés van, és egyre nagyobb takarékoskodás a Volkswagennél. Ugye amellett, hogy ők százezreket bocsátanak el világszinten, tehát maga a Volkswagen koncern van nagyon nagy bajban, egy lengyelországi gyárban további spórolós lépések szánták el magukat, és azt mondták, figyelt, hogy gondolkozik a Volkswagen, hogy ők nem akarnak arra költeni, hogy nagyjából egy 27 hektáros területen ők fűnyírókat béreljenek. Vagy elektromos önjáró robotfűnyírókat, vagy kisember traktorral, aki ott jár egy ilyen kis, tudod, kis cuccal ül rajta, és nyírja a füvet. Ezért azt a döntést hozták, hogy felvesznek 100 darab juhot,
1: hát ez
0: kihajtják őket, de várjátok, ez nem egy indiai sajtkészítő üzem, ez Európa egyik legnagyobb autókoncernje, a Volkswagen.
1: Előremutató, bio.
0: Régen azért szebb időket megélt autóipari, hát fellegvár, gyártás fellegvára. És azt mondták, hogy 31 ezer napelemből álló 18 megawatt teljesítményű napelem parkjában kizavarják a juhokat, elbocsátanak mindenkit, aki emberi erőforrást igényelt és füvet nyírt, nem is vesznek benzines fűnyírókat, és a 27 hektáros területen a nyájnak egy nyájterelővel az lesz a dolga, hogy lelegelje a füvet, mert így spórolnak a humán erőforráson, vagy tehát a fűnyírókon és a fűnyíró embereken.
2: Zseni.
1: Ez nekem tetszik.
2: Egyébként, de tényleg zseni. Egyrészt ugye van egy csomó bárányuk, birkájuk, tehát hogy élelmezésipari szempontból se utolsó. A dolog tök ökó az egész, ugye a birkaszaron kívül, de az meg biztos jót tesz a fűnek. Teljesen korrekt a dolog.
1: Nincs kibocsátás.
0: Igen. Annyi szerepel a munkaköri leírásukban, hogy
1: a birkáknak,
0: hogy legelniük kell, őszig maradnak, és most nyilatkoztak, hogy nagyon jól érzik magukat, klikkesedve járkálnak a parkban, mindent lelegelnek, amit tudnak, kiemelkedő gyorsasággal illeszkedtek be a környezetbe, kisebb csoportokba klikkesedve végzik a feladatukat, és legelik a füvet a napelem parkban.
1: És ilyenkor vajon a HR-es a birkával, vagy a birkapásztorral interjúztat előtte. De egyébként mennyivel jobb ez? Tehát hajtasz be a gyárba, és azt látod, hogy a napelem park alatt sétálgatnak ilyen birkák. Hát mennyire megnyugtató már, nem?
0: Hogy birkák sétálnak?
1: Igen.
0: Ugye itt van a park, azért tényleg nagyon nagy kiterjedésű az egész, tehát elképesztő, hogy néz ki. Ugye a biodiverzivitás, talajminőség, minden odafigyelnek, a növényzet és az állatok jólétét tartják szem előtt, és legeltetik őket. Ők egyébként a spórolásra hivatkoznak. Tehát leginkább ők azt mondták, hogy ők ezen nagyon sokat spórolnak, hogy egy ekkora parkot nem kell úgy karban tartani.
2: Amíg nem tudom, a 100 birka mennyibe kerül, hogy adják most a birkát, azért ezt egyszer meg kellett venni.
1: Nem?
2: Lehet bérelni birkát?
1: Hát szerintem. És ott áll egy ilyen juhász, tudod, egy ilyen suvában a napelem park alján, és terelgeti őket.
0: Figyelj, egyébként
1: van egy
0: pásztoruk, aki megy velük, folyamatosan trágyázzák a földet, azt mondják, hogy nagyon szépen karbantartják, ahol lelegelik, ilyen szektorokból áthatják őket a következőbe, és amikor vége, akkor újra kezdik.
2: Hát beszartok, gyerekek. Van birkabérlés.
1: Van?
2: Van birkabérlés. Itt van. Szolár birka, és naperőműbe, tehát ugyanígy, ahogy a Volkswagen használja, egy bicskei mintagazdaság csinálta meg jutenyésztést abból a célból, hogy márciustól egészen őszig te kibérez tőlük 30 birkát, behajtod a napelem parkodba, és ők legelnek.
0: És mindent
2: legelnek.
0: Basszus,
2: ez van.
1: És hogy ez nem egy német találmány, a debreceni BMW területén is a napelem parkban birka nyárja.
2: Akkor ezt meg csinálják egy csomó helyen?
0: Se ilyen a napelem parkban birkák legelnek. És akkor ősszel visszaadod a birkákat tavasszal, kibéreled őket.
2: Igen, igen. Itt vannak a garantálják, hogy a piaci árnál alacsonyabb összegért lesz egész évben a fűnyírva, tehát mintha bérelnél egy traktoros embert, vagy vennél robotfűnyírod, biztonságos, nem eszik meg, azt írják, hogy nem eszik meg a napelempark elemeit, és környezetbarát, ezt úgy hívják, hogy szolárbirka.
0: Szolárbirka, nem vágják le, nem bántják, lelegeltetik a füvet. Igen.
2: Nincs zajszennyezés, nincs károsanyag kibocsátás.
1: És arról van nagyon szó, jó. hogy épp? Mennyi?
2: Nem tudok árat mondani neked, nyilván kell kérni egy árajánlatot.
0: Egy madridi telephelyén egy multicégnek nyulakkal csináltatják ugyanezt, a fű karbantartását 15 éve nyulak végzik el, tehát kihajtják a nyulakat, a nyulak lelegelik a fület, ez 15 éve volt, a saját szememmel láttam. Haladóban vannak akkor azért egyébként. A paksi atomerőműnek rengeteg tehene van. Ők azt mondják, hogy a sugárzás miatt vannak ott, mert a szivárgás van, a tehén tejben mutatható ki a leghamarabb.
2: Oh.
0: És nem tudom, hogy ez valóban így van-e. Aha. Három tehén ott
2: jár. És akkor minden nap végződ a tehén.
1: Dobjuk el a gelger, mire számlálod. Hozzunk teheneket.
0: Gondolom, ma már így a digitalizálásság korában három tehénen nézi a paksi attól, mert erőmű, hogy van a szivárgás. De írjátok már meg, hogy három tehén ott legelészik az erőmű mellett. Juditka, vegye le a tejet, köszönjük szépen, nézzük meg, hogy mennyi sugárzott.
1: Multitem még nem, csak egy tőnye volt.
0: Na jó, oké, de ha már spórolásra hivatkozik a Volkswagen, akkor írjatok, drága hallgatók, tényleg, hogy kinek a legspórolósabb a munkahelye. Mi olyan dolog volt, ami járt 5 éve, de visszavették. Amit még egy éve kaptatok, de meghúzták, lerövidítették, elvették. Kinek van igazán spórolós, hát hogy is mondjam csak, szarágó munkahelye, olyan munkahely, ahol tényleg valamilyen szolgáltatás, vagy valamilyen, hát hogy is mondjam csak, a jólétet egy kicsit előre segítő intézkedés volt, de megvették, elvonták, leszabályozták, és elvették tőle. De keressük meg a legspórolósabb munkahelyet.
2: Jó, tehát arra gondolsz, hogy egyszer csak a főnök megérkezett, és azt mondta, hogy egy új kávégép, gyerekek, az egész iroda, annyit kávézik, amennyit akar. Oké, okay, 3 hét múlva azt mondta, hogy napi egy.
0: Levette, elvette, leszerelte, megszüntette, adta, de rájött, hogy nem ő, ezen egy kicsit szeretne spórolni. Hát, ha találunk ilyen intézkedéseket, munkahelyeket. El tudom képzelni simán, hogy azért itt a válság miatt, meg az elmúlt pár évben azért voltak ilyen intézkedések. Magyar nagyvállalat felszerelték meglevő Nespresso kávégépekre bankkártya terminált, hogy sajnos túl drága. Eddig ugye ingyen volt, de most már, ha akarunk, vegyünk magunknak. Hoztak inkább egy 1000 éves daráros gépet, jó lesz ez helyette, heti egy gyümölcsnapnak is véget vetettek, cserébe az új vezető autói flotta frissült persze, és bejelentették, hogy rekord magas évvel zárják az évet. Ez egy magyar nagyvállalat. A nagy melegre tekintettel mondta a főnök, hogy idén teszünk a meleg ellen. Gyár kb. 40 fok. Kolléga, már el sem hittük, végre azt gondoltuk, hogy klímát kapunk, klíma lesz, hát nem lett. Ültetnünk kellett munkaidőn kívül facsemetéket, amivel 10 év múlva nagy fa lesz, érted? Mi hárman vagyunk az irodában, de WC-papírt én hordom, folyékony szappan, most már a mosogatószert is vittem, mielőtt mindenből kifogynánk, 1,5 évet csinálom, egyszer kaptam egy 5000-es, Szilvi küldte nekünk.
1: Magyarországban villanyszerelő cégnél dolgozom, ahol az eldobható kesztyűt egyszer veszik meg csak évente, és ki kell mossuk magunknak.
0: Igen, figyelj, de hogy ilyen spórolós munkahelyek vannak, szenzációs SMS. Kaptunk ingyen kávét egészen sokáig, aztán a kávé automata elől elvitték a cukrot azzal a címszóval, hogy amúgy is káros a szervezetre.
2: Na, vigyáznak rá, hogy egészséges legyen, haver.
0: Jó, de jó. Nálunk a cég eddig rendezvényközpontokba szervezett bulikat. Akkora partik voltak. Spórolás címmel tavaly a céges buli az irodában lett már szervezve, és leírták, hogy fogyasztás, amit hozol.
2: Bacsusbál. Ugye a nagy melegben, amikor volt ez a 40 fok, akkor egy csomó helyen, főleg fizikai munkásoknak adtak ásványvizet. Rengeteg olyan sztori jött most is, meg én is tudok róla, hogy alá kellett írnod reggel, hogy átvetted, és csak akkor nem kellett fizetni érte, ha este aláírással visszavitted, mert 50 forintos visszavált.
0: A palack.
1: Igen.
0: Multi energia cégnél dolgozom, kaptunk 5 forint kedvezményt, ha a saját kúton tankolsz, de most ezt is elvették. Sima hűségkártyával átlag ember kap 10 forintot. Igen. Új szabály most hozták, szintén spórolás miatt, aktuálisan már megkezdett WC papír mellett, csak egy tekers tartalék lehet a budiban. A komplett 10-es pak nem tartható ott.
1: Szegeden induló autógyárnál a tervek szerint kártyás forgókapuk lesznek kiépítve az illemhelyek bejáratánál, és a szüneten kívül csak kártyával engedi be a dolgozókat, mondván, hogy a WC-n töltött időre nem fizetnek.
0: Kínaiak.
2: Úgy, igen? Ott rendben.
0: Nem, ott nem szórakoznak. Ott nem szórakoznak.
2: Befelepíts, kifelepíts, pisinépíts.
0: Ablak sincs nagyon a gyáron, ne lásd, hogy milyen idő van, meg ne jöjjön be természetes fény, csak mesterséges fény. Persze, nem szórakoznak. Ott a munkaidőben pisilsz, vagy pénzért pisilsz. Nem mész ki akkor.
1: Hát, nem mész ki.
0: Munkaidő a WC szülebe meg van engedve, ingyen van egyébként, megfizetsz. Nagyon, nagyon kemény. Képernyő előtti munkavégzés kapcsán adott szemüveg támogatást vonták most vissza a spórolás címszólat. 2 évente lehetett igényelni. 20 000 forintról beszélünk, gyerekek. idényre 4 zsugorás vagy vízdőhelyén van az iroda, hogy drágább kocsival elhozni, mint maga, maga a víz. Azt a mindenségét neki. Pécsi nagyvállalat, régen a Hőségre jégkrémet kaptunk, majd lett belőle egy szeletdínje. Idén már a megszűnt az évvégi Mikulás csomag helyett a túlvezérelt igazgató egy szem szaloncukrot osztogatott Krampusznak öltözve. Jó, mondjuk ezt adom.
2: A Krampuszos jel, ez az jó.
0: Igen, a kafetériát is el akarták venni, csak a szakszervezet már nem engedte. De érzed a leépülést, tehát Hőség jégkrém, majd egy szelet dinnye, tavaly már az sem, semmi.
2: Hold meg.
1: Kaptunk védőitalt a nagy melegre való tekintettel, egy kóla automatát, amiben dupla áron voltak az italok.
2: Mint, hogy megvennéd a boltba, mi?
0: Hollandiában dolgozom, holland a cég, tehát nem is magyar, a nagy cég, télen nincs hűtés, felkiáltásra, aki dolgozik, az nem fáj.
2: Így van.
0: Februárban 11 fok volt az épületben, sírtak, hogy másfél hónapig táppénzre mentem. Kicsit más gondolná róluk, nem? Hogy azt hiszed, hogy van valamiféle ilyen...
2: Vállalati
0: kultúra, szemlélet, megbecsüljük, ott dolgozol, hogy úgy valahogy azért egy kicsit vigyázunk el. Ezek német-holland cégektől egy kicsit azért furák, ahogy más van az ember fejében.
1: Nálunk BRFK nyaranta elvitték a távirányítót a klímához. Azért megoldottuk 40 fokban, hogy bekapcsoljuk a klímát, mert elég magas voltam, hogy elérjem a gombot a klímám. Aztán összehívták az értekezletet, hogy valaki használja a klímát.
0: Álljunk meg! Mi történt? Valaki használja a klímát. Te elviszik a távirányítót, milyen rafkósak. Nem szerelik le. És aztán mennyi idő volt, míg rájöttek, azért azonban van egy gomb.
2: Igen.
0: Ugye? Tehát, hogy azért ettől még lehet használni a klímát. És azt hívtak egy értekezletet, hogy megfejtsék, hogy ki volt.
1: Hogy valaki használja a klímát.
0: Úristen.
1: Felállt egy brigád.
0: Úristen. Aztán ismerősem rendőrségnél nem vitték el a rendőrkocsit kötelező szervizre, összefogtak és lecserélték az olajat, mert már a második kihagyott kötelező szervizet volna. Azért az megvan, hogy a rendőrautóban önszorgalomból lecseréled az olajat.
2: Ott van elhivatottság.
0: Igen, kihagyott szerviz után. Azt a mindenségét neki. Nagyon, nagyon kemény. Na jó van, gyerekek. Érdekes esemesek vannak azért, nem? Spórolás címszó alatt azért miket csinálnak meg így a munkavállalókkal.
1: De egyébként tehát, hogy minden alkalommal, amikor bejövök ide dolgozni, mindig megállapítom, tehát alapvetően is nagyon hálás vagyok ezért a munkáért, de mindig tudom, hogy mennyire jó dolgunk van. De amikor ilyeneket olvasol, akkor csak úgy fogod a fejed, hogy Jézus Krisztus, hogy
0: kétfajta kávégépből főzhetünk magunknak kávét. Érted? Tehát, hogy
2: van szűrt vízünk, van tisztított
0: vízünk. Ákos főzze a kávét, van Szilárd csinálja a kávét.
1: Laktózmentes vagy sima tej.
0: De tényleg.
1: Bubis vagy bubitlan víz.
0: Igen. A mi cégünk megoldott azzal a védőital kérdés, hogy a dolgozók kaptak egy darab kulacsot.
2: Ott meg, ennyi.
0: Abszolút. Nálunk a vízadagoló géppel spórolnak, hogy állítólag sokat fogyaszt, így nem lehet használni bekapcsolt állapotban. Forró vizet nem tudunk engedni, csak hideget. Kiszámoltuk, a vízgép egy hónap alatt kemény 2000 forintot fogyaszt. Inkább nem írom le, hol dolgozom. Aha, tehát, hogy beraktak nekik vízautomatát, csak nem kötötték áramra, hogy ne hűtsön. Ne csináljon hideg vizet, igen, meg ne csináljon meg forró vizet, tehát ami kijön a tartályból, az jöjjön.
2: Na most teljesen jogszerűtlen a követelésed, hogy nyáron te forró vizet akarsz, érted? Minek?

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon TV

0: Minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon.

0: Hétfőn Ovodiui Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Gól!
5: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
6: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatal térnek el. Hirdess rádióban! Ismerd meg a rádió erejét! miértradio.hu.
7: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
8: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Hevesen a Kolozsvári utcában található önkormányzati lakásokra lehet pályázni. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média híreit hallják. Hevesváros önkormányzat a pályázati felhívást tesz közzé ingatlanok értékesítésére, melyek a Kolozsvári utcában találhatók. A pályázat benyújtásának határideje július 29-e szerda dél, a pályázat bontásának időpontja pedig július 29 szerda 12 óra 15. A helyszín Heves Erzsébet tér 2, vagyis a Városháza polgármesteri kistárgyaló. Minden fontos információ megtalálható a hevesi hírportálon. Háromszoros különbség volt májusban a legjobban és a legrosszabbul fizető ágazatok között. A nettó átlagkeresetben 20%-os az elmaradás az országos átlagtól. Hevesben 2026 májusában a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkereset 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt országosan. Heves megyében az átlagkereset az országos alatt maradt, hiszen a bruttó érték 694.400 forint volt, míg a nettó 488.500 forintot tett ki. Vármegyénkben idén májusban a fizikai dolgozók 380.700, a szellemi munkát végzők 613.800 forintot vihettek haza átlagban. Előbbi 6,3, utóbbi 10,3%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. A digitális világ ellenére továbbra is értékes alapanyagnak számít a papír, erre hívja fel a figyelmet a hulladékgazdálkodási szakember. A kartondobozok, újságok, irodai papírok és egyéb tiszta papírhulladék megfelelő gyűjtés mellett újra feldolgozható, így új papírtermékek készülhetnek belőle. A MÉ ZRT szerint a szelektíven gyűjtött papír fontos máshogy nyersanyag, amelynek újrahasznosítása csökkenti a természetes erőforrások felhasználását és a hulladék mennyiségét. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Heves vármegyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdetben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütésre van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és elsősorban nyugaton, valamint észak-keleten

0: Rákóczi Feri és Balázs! Hú, micsoda család! Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor! Balázsék Weekend!
1: Na gyerekek, mi ez a Balaton vize hirdetés? Ez micsoda itt? Ezt már többen külditek nekünk, hogy erre nézzünk rá.
2: Csukos Bélától? A Facebook piacra?
1: Csukos Béla a Facebook piac. Azt írja, hogy szeretnéd a Balaton vizében áztatni a lábad, de nincs pénzed elbendi nyaralni?
3: Elmenbi
1: nyaralni? Akkor neked erre van szükséged, víz, egyenesen a Balatonból. Akár több vödörrel is. A vizet minden héten frissre hozzuk a Balatonból, így mindig friss, nem kamu, 2500 forint per vedér.
2: Vedér!
1: Kérésre házhoz is szállítjuk. Csukos Béla Facebook piac adta fel ezt a hirdetést, itt le van fotózva egy vödör. Erre van piaci kereslet? Vagy ez mi ez, hogy balatoni víz 2500 forint per veder? Ez mi? Létezik ez a Facebook piac?
2: Én ezt kicsit megkívántam. Az igaz, hogy látom azt a vizet abban a vederbe, és azt látom, hogy ilyen sejmes. Írunk Csukos Bélának, hogy van itt igény
1: hogy
2: három vederre?
1: Igen, mondjuk, ha lenne telefonszám, felhívnám, csak ugye mi is egy újságot látunk, tehát magát a hirdetést nem látjuk, de tök kíváncsi lennék elmenni. Én a Csukos Béláról azért beszélnék egy kicsit, hogy hozzon már nekünk két vedervizet a Balatonból.
3: Laci, nem tudsz ráírni a Facebook piacon?
2: Laci, már szerintem ráírt másokból.
1: Igen. Egy mesztelen fotót látunk, egy szőrös hasról, magasról, tehát hogy önmagát fotózza, csak a hasát és a lábait teljesen mesztelenül fekszik egy lehetetlen szobában egy tévé előtt.
3: Hála Istennek nem látszik az, ami ilyenkor látszani szokott a has miatt.
1: Egyébként tápiókária hirdetés. Nem
3: nincs
1: tudom.
3: Ilyen település, megkerestem.
1: Tehát nincs is ez a település, nincs. Nem létező település.
2: Ő egy ilyen viccemben, most már néztem a profilját, és ő csak így csinálja ezeket a dolgokat.
1: Jaj, tartalmadjál.
2: Ha igazi átverésre vágytok, akkor tudok nektek adni. Kérdezzétek, hogy vasárnap után, tehát 17-15-kor csörgött a telefonom, egy plusz 31-es előhívó.
1: Plusz 31, aha.
2: Nem szoktam felvenni idegeneknek a telefon, de akkor volt benne egy kis kíváncsiság. Vágytam egy kis adrenalinra.
1: Hogy ki és mit akar?
2: Hogy kinek volt bőr a képén.
1: Este 4-6.
2: Este 4-6, hogy vasárnap felhívni. Majd egy hát ilyen utcai háttérzajokkal tarkított beszélgetés vette kezdetét, amiben egy Papp Tamás nevű ember. Papp Tamás.
3: Így mondta, Papp
2: Tamás nevű ember azért hívott, hogy én nyertem 150 000 forintot, és menjek át, vegyem át a Sárkány utca 14-ben.
3: De jó. Nyíregyházán?
2: Nem tudom, hogy hol lett
3: vagy
2: a Sárkány
3: utca. Vagy ezt nem mondta, csak Sárkány
2: azt nem mondta, de utána pedig azonosításképp visszamondta a telefonszámot, ami hívott. Tehát ön a 0630, és mondom, igen, hát ez a szám, ami hívtál, ugye? Ez így, igen. Papp Tamás vagyok, és hátul meg lehetett hallani, hogy jönnek az autók. Hogy nem tudom, hogy pontosan. Ez,
1: de várj, ezt próbáljuk megkibogozni. Tehát fejj egy csávó este 4-6-kor.
2: Igen,
1: hogy nyertél 150 000 forintot. Létező utca? Tehát azt megnézted, hogy maga az utca...
2: Hát
1: az...
2: biztos van Sárkány utca valahol.
1: Sárkány utca.
2: De nem mondta meg a város se.
1: Ja, hogy a város se mondta meg. Nyertél 150 000 forintot a Sárkány utcában. Mi az átverés, gyerekek? Tehát, hogy ha te odamész, de nem mondta, hogy hova. Ő rakta le, mert rájött, hogy nem veszed komolyan, vagy te szakítottad meg a hívást?
2: Szerintem elment a téredő, mert nem nincsen.
1: És akkor jaj, nincs téredő.
2: És akkor én nagyon jókedi beszélgetésbe kezdtem bele, hogy nem talán a legújabb átverésnek leszek az áldozata.
3: 22. kerület Budapest.
2: Nem, van az orcinális is. Azt nálatok orcinális is van. Igen, ugye?
1: Nincs meg a száma?
2: De megvan.
1: Hányad már
3: itt
1: ide?
3: Az idő.
2: Hát nem, felhívjuk.
1: Keressük Papp Tamás. Jó, 10-ig próbáljuk, nem adjuk föl. Tehát Sárkány utcába kell mennem?
2: Hozd már lécös a nyereményemet.
1: Legyen elváltoztatott hangon. Szia, feleségem, nyertek nap 100 000 forintot. Hova kell menni, Sárkány utca, hova? Tudsz segíteni?
2: Hozd már
1: a pénzemet, léci, hallod? Nem. Jó, nem baj, ezt tegyük el, és így 20 percenként megcsörgetjük. Én imádtam volna, ha valahol itt van, és elmész. Tehát, hogy földerítjük azt, hogy, hogy igen, itt vagyok, csak majd válok a Sárkány utcában, hol van a pénzem.
2: Jó, ki jön el velem? Egyébként nem megyek el lesz igazba.
3: Elkicsérünk.
1: De ülünk az autóba, és figyelünk távolról.
3: Lesötét itt ablakú mergába.
1: Tehát mi csak ott vagyunk, ha baj van, de megnézzük, fölgöngyöljük a sztorit, hogy
2: mi van. Csak annyit kérek, hogy a Feri babettájával kísérjetek el.
1: Jó, ilyenkor legközelebb, ha hívnak, nem engedem el.
2: Induljak el azonnal?
1: Azonnal eszedbe jut, hogy műsort kell csinálni. Elmész, előveszed a nuncsakút, és elmondod, hogy mi történt. Lerendezed
2: igen,
1: őket, és...
2: 150 ezeret? Igen, te pedig egy forró éjszakát, na gyere, elfogad.
1: Megkíselték Rászkó Esztert a 8. kerületi.
2: Nuncsakún szúrták.
1: Eszter Balázs tanácsára nuncsakúval próbált védekezni, írja a Blik. Ám ez rossz ötletnek bizonyult. Kicsavarták a kezébe, és azzal verték, hogy ott.
2: Na, de nuncsakú az most legális, vagy nem legális? Oké, a nuncsakú?
1: Nem.
2: Én a meglepetés erejébe hiszek, mert csak azzal lehet, hogy kizökkenteni az ilyen Sárkány utcai lakosokat, tudod, akik már mindent láttak. És gondolj bele, hogy rám támad, én pedig fogom magam, és azonnal lemegyek

0: Hídba, és úgy... És ugye ezt adok, pukkárásba.
1: Itt már Feri arcon fújja magát Gáspréval, mert nem, mert nem látja már, hogy hol van a lyuk, hogy működik ez a szar, és egy 9001-es defenollal úgy, hogy van arcon szúrja magát. Én meg még a dobocsillagot próbálom beüzemelni egy Skoda Octavia csomagtartójából. Figyelj, hallgass meg a hangot, ő volt. Ilyen hangot hallottál, figyelj?
2: Napot kívánok, kedves ullám, Pap Tamás vagyok a Magyar Pernóziáktétől. Azonosító számom 72-24-38-as. Kedves uram, egy olyan üggyel való kapcsolatosan szeretnék érdeklődni.
1: Egy olyan üggyel való kapcsolatosan. Ő volt
0: ő az?
1: Elküldték hallgatók, hogy már valahol egy Telenor szerencsejáték ZRT nyeremény, nyilván kamu az egész hívás, tehát nem igazi szerencsejáték. Ugyanígy hívnak föl Pap Tamás névem.
0: Ugye többen is vannak az életében?
1: Hát akkor ő van.
0: Hányan nyertétek még meg a 150
2: Szép jó napot kívánok, kedves ullam. Pap Tamás vagyok a Magyar Pernóziáktétől. Azonosító számom 72-24-38-as. Kedves uram, egy olyan üggyel való kapcsolatosan szeretnék érdeklődni.
1: Már érzed, hogy gyanús.
3: Na jó, de az azonosító szám, az profi.
1: Jó, az nagyon jó. 72-23-16, az egy nagyon durva azonosító szám, csak igaz lehet.
0: Az a baj, én azt mondom, hogy őt valószínűleg tényleg Pap Tamásnak hívják.
1: Igen, ő valószínűleg egyébként Pap Tamás.
0: Mert nem változtatja meg, mert szereti ezt a nevet. Valószínűleg az a sajátja.
1: Igen, értesítés jött, hogy megállítottak egy tranzakciót az UniCredit banknál 100 000 forint értékben. A legjobb az, hogy nincs is UniCredit banknál fiókod. Most képzeld, ha betalál. Ugye? Tehát, hogy van egy UniCredit fiókod, 10-ből 5 azt mondja, hogy nincs, de 2 az igen, van UniCredit fiókom, és onnantól kezdve bedőlsz.
0: Vagy úgy felbosszant, hogy nyitsz egyet.
1: Vagy annyira felhúzott magad, igen. Eddig nem volt, de most nyitok. Dél-Afrikában felhívtak, hogy tűz van a hotelben, miközben kirándultunk. Adjuk meg az útlevél és a bankkártya adatainkat, hogy leadják a nagykövetségre. Alig volt érerő a hegyekben, majdnem bedőlten. A neten nem írtak a tűzről, ez volt gyanús. Ott is akkor működnek. Aha. Engem a feleségem telefonján hívott fel valaki, tudik, ami hívás volt, mert azt mondta, hogy szeretlek. Szóval Pap Tamás, ez van.
0: Úristen, nagyon jókat írnak. Van valakinek, akinek Vörös Démon 007 volt az freemailes e-mail címe, ugye? Igen, és 14 évesen. Annyira szeretem azt, hogy mi 14-esen teljesen mások volt a többi ember, hogy úgy, tehát olyan életet éltünk, ami teljesen illegális. Nem tudom, tehát én nem emlékszem, akkor te 45 éves voltál.
3: Nincs csoda, hát akkor már komolyabb dolgok foglalkoztattak.
0: Akkor éppen azon gondolkodtam, hogy kell-e még fugázni a cseppét. De mindegy, de hogy egyrészt, hogy ez nagyon tetszik, hogy mindenkinek rettenetes e-mail címei voltak, másrészt pedig, hogy milyen tevékenységével vett részt, tehát hogy 14 évesen teljesen természetes volt Nyíregyházán, hogy én elmentem a békebíró sörözőbe, és a környékbeli összes mafiózóval köszönő, pusziszkodó viszonyban voltam, akik akár még haza is vittek minket, úgyhogy azok az emberek szerintem mind letöltendő börtönbüntetésüket töltik éppen
3: és
0: valahol.
3: Mit tanultál tőlük?
0: És a gyerekek így, és kedvesek voltak, mindig kedvesek. Mert humorizálás meg ilyenek, de hogy...
1: De ez ma már nem mennyire nem férne bele, vagy nem így működik, nem?
0: Hát tehát, szerintem hogy... nagyon meglepődnék, ha a lányom egy
1: igen, tehát ma már tök más világ van, az majd abszolút
3: megfogsz. Nem. Majd
0: megfogsz. Igen, de hogy nálunk a tinédzsereknek az ilyen mafiózókkal való ilyen szeretetes közösség, ez teljesen alap volt. Hová tűntek a régi jó dolgok?
1: Régi jó dolgokban
0: bármilyen kár, nem marad
1: semmi. Igen. Valahol Budapesten 2026 júliusában. Így szól a kis bejegyzés. És befotóztak egy ablakba, és én azért sokszor láttam ilyet, de mindig nagyon meg tudok lefönni. Gyerekek, júniusában, Színes Erzsébet városban, ott a fotó. Nyitva az ablak, meleg van, elhúzva a függöny, és mi van bent a szobában?
3: Basszus, egy karácsonyfa.
1: Egy tökig feldészített karácsonyfa.
0: Ez egy tökéletes, és nem száradt el?
1: Nem zseniális. Valahol Budapesten imádom a képet.
0: De hol vette ezt a fát, hogy ez ilyen állapotban júliusban?
1: Hát azért megvan egy kicsit, hogy is mondjam, kotolva az a fa. Hát
0: de felül
1: görbül.
0: Nem is? De felül
1: de nem. Megbarnult már egy kicsit egy-két levél, ahogy látjuk. Van még rajta levél, de nem műfa, mert hogy lefelé kunyul, és az van, hogy valahol Budapesten júliusában, 2006 júliusában. A kommentek egyébként zseniálisak. Tehát amit írnak közben az Erzsébet városi kommentelők, az zseniális. Igen, azt írja valaki, erre a kis időre már minek leszenni. De hogy meg kéne nézni, hogy éle még a tulaj, az egy jó felvetés.
0: Ezt már valószínűleg a helyszínelők nyitották ki ezt az ablakot.
1: Az egy jó felvetés. Mi a realitás annak, hogy te éppen hagysz egy fenyőfáj 2006 júliusában?
3: Szereted a karácsonyt.
1: De mennyire kell lehet szeretni a karácsonyt?
0: Én elmondom neked, mi történt. Ő egy otthonról dolgozó IT-s arc, akinek a barátnője feldíszítette ezt a fát, januárban szakítottak, és a srác még nem fordult meg a székével.
1: Igen. Azt írja egy kommentelő, gondolom, komolyan vette a dalszöveget, hogyha elmúlik karácsony, a szeretet lángja halványában.
3: Nálunk már pedig szeretet lesz anyus.
1: Nálunk már pedig karácsony van, igen. Figyelj, egyébként tényleg zseniális. Megunta az égősor bogozást, így talán idén egy kicsit nyugodtabb és békésebb lesz a karácsony. Imádom az ilyen arcokat. Beszélnék a csávóval vagy a csajjal. Figyelj, mibe vagy? Milyen az életed? Hogy telnek a napjaid? Mit vársz a következő karácsonytól? Meg akarom ismerni az embert.
0: Ismeri valaki? Tudja valaki, ki ő?
1: Érdekel, hogy kinek áll júniusban a karácsony.
0: Többen írják, hogy amúgy akinek tehát mostani fenyőfárak, mert ez a teljesen racionális döntés.
1: Igen, nincs ezzel gond, legalább szellőztet, hiszen nyitva van az ablak. Javít a hőérzetén a melegben, igen. Én a világítással vagyok így. Nyáron is szép, a terasz ki van világítva, vagy hogy van LED függöny. Na de a fa azért mindennek van határa. Én szeretem ezt az életigellést. Van benne valami...
3: Nem tudom, hogy az van-e benne.
1: Nem tudom, de valamit üzen. Igen, valamit üzen,
3: hogy szarok, azt, a világra.
1: Hogy szarok a világra, megteltem, nekem még áll a karácsonyfám, és nem érdekel, hogy mit gondoltok. Nekem tetszik. Én szeretem.
0: Van ez is benne, van a másik pedig az, hogy ahol áll egy karácsonyfa, milyen lett a köztisztaság?
1: Igen, na ezért, tehát, igen, hogy mi van
0: ott. Mikor porszívózott utoljára?
1: Igen, hány macska eledel, hány halott galamb, hány elpusztult állat lehet ebben a bérleményben, hogy nézhet ki a lakás belülről, szóval minden érdekel, ami ezzel kapcsolatos, de mégis van benne valami.
0: Hogy menedzseled el a húsvétot?
1: Egyébként, igen.
0: Tehát, hogy akkor, ha karácsonyra így felkészült, de a húsvét, akkor mi
3: tényleg,
0: volt?
3: Tényleg a nyuszi? Hello.
0: Szóval ott az is ott van valahol, ne aggódjál.
1: Igen.
0: És mi, hogy ez egy fogadás? Egy
1: hogy ki kell tartani, igen, egy évig?
0: Igen, egy egyetemista csoport lakik ott, és ez egy fogadás.
1: Az is lehet, de én valahogy ránézek arra az ablakra, meg arra a függönyre, meg ahogy az ott el van húzva.
0: Meg a felső izzósor azért elbizonyt.
1: Ja, tényleg, és ott a felső izzósor, de jó vagy.
0: Ezek modern gömbök, tehát szerintem fiatalok választották.
1: Mert hogy ő még az izzósort sem vette le, ott van az ablakban. Tényleg, ezt kise szúrták sokan. Igen.
0: Keressük meg őket. Ha valaki ismeri őket, akkor írja ránk, hogy fel tudjuk göngyölíteni a szálat.
1: Igen. Teljesen oké szerintem, ha nem lenne macska, nálunk is egész évben ez lenne. Igen.
0: Azt mondják,
1: hol vette a fenyőt?
3: Igen, mi az, ami így... Tényleg, ez most gyökeres, és ő locsolgatja?
1: Egyébként a fa furán zöld, és lefele konyult, tehát simán lehet az, amit mondasz, hogy gyökeres. Elültette, mert hogy azért fél év alatt azért ezek már eléggé azért, hát hogy is mondjam, csak
0: ebben megváradnak. Ebben a melegben.
1: Meg ebben a melegben lehullik, meg nem marad
0: hát
1: rajta.
0: Ennyi akkor nem nézett ki ilyen jól, amikor megvettem.
1: Igen.
0: Ez nagyon
1: akkor
0: durva.
1: Akkor 25 ezer volt, és akkor is egyre lefelé konyult, igen. Szóval nem tudom, nekem tetszik az üzenete. Ez a kicsit azt csinálok, amit akarok. Én ezt gondolom a világról. Nekem mindig karácsony van.
0: Te fogadjuk, hogy úgy tetted a fát, hogy csak ráhúztál egy zsákot, és kivittél a garázsba.
1: Jaj, hát nálunk hányatott sorsú a fa, mert az van mindig, hogy leszedjük a fát, kirakjuk a kuka mellé, és addig szemezünk vele a gyerekekkel, míg ki nem sorsoljuk, hogy kiviszi le. De valamikor egy 3 hetet áll a kuka mellett a fa, és mindig ránézel, és én szomorú, hogy Istenem, de szép volt ez a karácsony. Hogy lett ebből az, hogy valaki vigye már le azt a nyomorult fát a kuka mellé, mert nem jön fel a kukás autó az utcában?
0: Nem megy fel a kukás autó.
1: Nem, le kell vinned a kukát.
0: Hát ilyen lehet az ember.
1: Szerinted egy... mire tartok 3 szomáliai?
0: Ezt akartam mondani, hogy egymás mellé fekszenek.
1: Szomáliai
0: a szomáliak egymás mellé fekszenek, rájuk rakod a fenyőfát, és addig gurulnak, amíg le nem mennek.
1: Igen. Voltál, tudod, hogy 3 szomáliai lakuk ott. Szerinted mi dolguk van?
0: Akartam kérdezni, hogy végülis a Faberzsé tojásokból az, amit kerestem, meg az a lilásvörös, az meg lett végül?
1: Igen, a karácsonyban vagyok, hívjatok valaki elküldetni telefonszámot. Na mindegy, gyerekek, ez van Erzsébetvárosban, ezért be akartam nektek mutatni. Szerintem félelmetes ez a kép, írja valaki, és ebben is van valami. Hogy van az egész képben valami horrorisztikus, hogy nem tudod, hogy ott benn mi történt. Nem tudod, hogy ott nem-e valami haláleset, gyilkosság, van az egész képben valami sejtelmesség. Ezt a hangulatot is adom, egyébként igen, rá lehet ülni. Hogy...
3: Egy csomóan írják, hogy náluk még megvan a fa.
1: Ne csináld!
3: Anyámnál mai napig áll a karácsonyfa teljes díszítésben, Ati.
1: Ne csináljátok!
3: Itt van, hát
1: miért most... állnak fák júniusban?
0: Azért, hogy a csontváz meg nem a halloween-i díszítésben van.
1: Igen, nem lehet belátni a fa mögé, lehet ott a mögött egy mumifikált anya a karosszékben. Igen, tesómnál is több egyedülálló ismerősnél 3-4 éve áll nappaliban a karácsonyfa. Igaz, nincs, műfenyő, nincs útban, takarításnál csak odébb kell húzni. Gyerekek, ne csináljátok már, hát az egésznek az áhítatát elveszett, hogy egész évben áll a karácsonyfa.
3: Nem kell vele szórakozni. De... viszont bármikor ünnepelt. Úgy mész haza, ma karácsony van.
1: Lehet, hogy ki adja ezt egész évben a karácsonyi hangulat? Ha megtartod a fát, tud lenni egész évben?
0: Nem, az mindig csak ilyen furcsa. Azt akartam kérdezni, Bárs, neked mi az a tárgy, vagy tárgyak, vagy cuccok, amiket egy helyben hagytál, ott elmentetted az agyad, hogy jó, aznak lesz majd ott valami dolga, és soha többé nem nyúltál hozzá.
1: Régen a garázsban volt egy csomó ilyen. Szerszámos láda, imbuszkulcs készlet.
0: Ez azért, hogy kiraboltak volna.
3: De mert mindenkinek ki.
1: Szerszámos láda, imbuszkulcs készlet, nekem. Hát, és ezeket oda leraktam, és ezek úgy ott, amikor eladásra került a ház, akkor ez azzal együtt ment. A szerszámos láda és az imbuszkulcs készlettel. Hányszor forgattam.
0: De igen, de amúgy ezen ki van olyan, ami mit tudom én, tehát volt valami terved veled, de ott felejtetted.
1: Sosincs tervem a tárgyal. Előbb felejtem el a tervet meg a tárgyat, mint hogy volt valami tervem. Tehát, hogy nem vagyok egy nagy tárgy.
3: Még olyan tárgyakra sem emlékszik, amivel lehetne tervezni.
0: Kocsi kulcs például. Jónak én, mert gyengék vagytok. Én rendeltem cipőt az internetről, ami nem volt jó rám, ezért elkezdtem őket gyűjteni egy sarokba. És van már három pár cipő, ami soha nem volt jó rám, és ott a dobozosta ott van a sarokba.
1: És évek óta ott van.
0: És a szemem megszokta, hogy ott van. És már nem is veszem észre, hogy ott
3: van. Hiányozna, ha nem lenne.
0: Nem hiányozna, nem venném észre, eltűnne.
1: De az van, hogy amikor majd öregszel, töppedsz, úgyhogy lehet, hogy egy idő után újra bele fog menni a lábad.
0: De milyen irányból?
1: Hát elkezdesz töppedni.
0: De közben miért úgy cseszted a mellemet fogdosnád?
1: Hát nem csak a melletet fogom, csak megmutattam, hogy töppedsz.
0: Mert az is töppedsz. Belemarkoltál levegőbe, hogy töppedsz.
3: Az is töppedsz.
0: Te töppedsz.
1: Csak mondom, hogy most már ne dobd ki, mert 10 év múlva jó lesz a lábadra, mert 3 számmal kisebb lesz a lábad.
0: Akkor ez egy beruházás?
1: Ez egy jövőbeli beruházás volt, hogy majd 10 év múlva hordod már kicsit többet ebben a cipőket.
0: Vagy lehet, hogy annyira felmegy az ára a cipőknek, mert hogy majd egyszer már nagyon sokért fogom eladni. Elcsérem egy csirkére majd, amikor Mad Max lesz.
4: És akkor egy rövid szünet! Anna

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Heves legfrissebb hírei a Rádió 1-en.
1: Megjöttek a legfrissebb fizetési adatok. Köszöntöm Önöket, Szél Móni vagyok, az Oxigén Média hírei következnek. Háromszoros különbség volt májusban a legjobban és a legrosszabbul fizető ágazatok között. A nettó átlagkeresetben 20%-os az elmaradás az országos átlagtól. Hevesben 2026 májusában a teljes munkaidőben alkalmazásban álló bruttó átlagkereset 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt országosan. Heves megyében az átlagkereset az országos alatt maradt, hiszen a bruttó érték 694.400 forint volt, míg a nettó 488.500 forintot tett ki. Vármegyénkben idén májusban a fizikai dolgozók 380.700, a szellemi munkát végzők 613.800 forintot vihettek haza átlagban. Előbbi 6,3, utóbbi 10,3%-os növekedést jelent az egy évvel korábbihoz képest. Hevesváros önkormányzat a pályázati felhívást tesz közzé ingatlanok értékesítésére, melyek a Kolozsvári utcában találhatók. A pályázat benyújtásának határideje július 29-e szerda dél, a pályázat bontásának időpontja pedig július 29 szerda 12 óra 15. A helyszín Heves Erzsébet tér 2, vagyis a Városháza polgármesteri kistárgyaló. Minden fontos információ megtalálható a hevesi hírportálon. A digitális világ ellenére továbbra is értékes alapanyagnak számít a papír, erre hívja fel a figyelmet a hulladékgazdálkodási szakember. A kartondobozok, újságok, irodai papírok és egyéb tiszta papírhulladék megfelelő gyűjtés mellett újra feldolgozható, így új papírtermékek készülhetnek belőle. A MÉ ZRT szerint a szelektíven gyűjtött papír fontos máshogy nyersanyag, amelynek újrahasznosítása csökkenti a természetes erőforrások felhasználását és a hulladék mennyiségét. Új útmutató segíti a gazdálkodókat a Viszmajor bejelentésében. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani és segítséget nyújt a mobilgazda alkalmazás használatához is. Az útmutatót a Heves vármegyei gazdák is a kap.gov.hu oldalon érhetik el. Végül nézzük, mit ígérnek a meteorológusok. Kezdetben több tájegységünkön kialakulhatnak futózáporok, néhol zivatarok. Napközben az ország nagyobb részén sok napsütése van kilátás, de időnként erőteljesebb lesz a gomoly felhőképződés, és elsősorban nyugaton, valamint északon, észak-keleten helyenként záporokra, zivatarokra is számítani kell. Sokfelé lesz élénk, erős a jellemzően északnyugati, nyugati irányú szél. A legalacsonyabb hőmérséklet 16 és 23 fok között alakul, napközben 27 és 36 fok közé melegszik a levegő.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Sam Neill, emlékezünk, a Jurassic Park és a Peaky Blinders színésze, de leginkább ugye hát nekünk az új-zélandi színész, ugye a Jurassic Park filmekből ismert, ugye hétfő jelentette be alá, a családja, Sidney hunyt el. Voltak nagy filmjei, de igazából őt mindenki Dr. Grantként ismeri, és így vonult be a filmtörténetbe, hogy ugye 92-ben, az első Jurassic Parkban ő látta meg a kis paleontológus csajszival, akkor egy jó csaj volt akkor, az a kis szöszi, tudom, hogy hívták.
1: Jött a kis ecsetével.
0: Jött a kis ecsetével, a kis szöszi, és ugye meglátták a brachiosaurusokat, a Spielberg...
1: Az madrág úgy tetszett nekem, hogy az a csaj hordott.
0: Igen, az egy jó, az... igen, egy kis...
1: Visszajött a divatba azóta.
0: Tért, nem tért, hanem egy ilyen short-szerű, hogy... kicsit hosszabb, nagy zsebű.
1: Amerikának van ez a nadrágja, tudjátok, ami minden filmben van, hogy elő van benne egy ilyen húzás, vagy nem tudom, ilyen
2: amerikai.
1: Ez egy amerikai nadrág, csak amerikai filmekben hordják az emberek, hogy magas a dereka, és hátul van benne egy élvasalva, elő pedig van egy gyűrés, és mindegyik ilyen, hát ilyen, ez az ilyen bézs színű.
0: Uh-huh.
1: Nem? Nincs meg? De mind?
0: Most így előttem nincsen, de a csajszi gatyájára emlékszem, az egy short volt, ilyen zsebes. A csajszira is emlékszem, és a gatyájára is emlékszem, igen. Szóval, hogy ő játszott a Jurassic Parkban, és 92-ben a mozivásznon már mozgó T-rexeket és brachiosaurusokat láttuk. Ugye ez akkor volt nagyon nagy szó, mert addig elég béna dinoszaurusokat láttál, és csak a CGI segítségével ezek a dinók megelevenedtek. És ott ültél a moziba gyerekként, és azt mondtad, wow, ez menő. Ezek jól néznek ki, ezek már nem ilyen mű dinoszaurusok, mint annó régen a King Kong. És akkor még meghallottad ezt a zenét, és tudtad, hogy ez azonnal megmondja mindenki, ez melyik film, nem? Repül a helikopter, mert Hawaii-on forgatták, repülnek be, szállnak le a parkba. De jó volt.
1: Meg az a benne nagyon jó, hogy minden korosztály benne volt.
0: Igen.
1: Tehát, hogy a gyerekeknek is tetszett, a középkoroknak, a felnőttek, időseknek is mindent megtudtak.
0: Igen.
2: Nem hiszem, hogy 93-os. Ezt nem itt.
0: Én még az általános iskolás társaimmal nézem, ez egy 92-93 körül volt az első Jurassic Park, igen. Mennyi ideig maradnánk életben, most leraknának egy ilyen szigeten?
2: 3 másodperc.
0: Donald T-rexek, velociraptorok, brachiosaurusok.
2: Azért, mert megnézted a filmeket, azért még szerintem nincs meg a
1: én
2: késő.
1: Én azonnal beilleszkednék. Semmi probléma.
2: Kiabálnál egyet.
1: Már másnap reggel egy friss triceratops tejjel a kezemben ülnék a saját, nem tudom, házamnak a teraszán.
0: Nekem a Benny fiatal vagy kisgyerekként imádta a dinókat, és mindig előadást tartott arról, hogy hol tévednek a Spielberg filmek, meg ezek a dinós filmek. És kiderült ugye, hogy egy csomó dinó nem élt egy csomó dinóval együtt. Tehát például, hülye hasonlat, de például a velociraptor meg a T-rex soha nem találkozott, mert eltelt köztük 80 millió év. És ugye ezeket a dinókat összerakták egy film, hogy mindegyik dinó mindegyikkel, hát de hogy ezek nem találkoztak.
1: Igen, de ez nem volt hülyeség, mert az volt a koncepció, hogy ezeket ugye újraélesztették.
0: Igen, mindenkit fölélesztettek. Mindegy,
1: akár egy mamut is elfért volna ebbe a szituációba szerintem.
0: Igen, csak hogy ugye ezek hogy nem egyszer nem volt olyan, tehát azt hitted, hogy ezek a dinók úgy nagyjából egykor, de hogy aztán valami 100-120 millió év választott el egymástól. Na, oké, akkor meghallgatjuk az elsőt?
1: Igen.
0: De jó is volt itt van. Patrik, jó reggel, ciao.
3: Jó reggelt, sziasztok!
0: Hát, Patrik, hallom hangodon.
2: Te... Benne van a Jenny.
0: Benned ott van.
3: Nagyon sokat gyakoroltam.
0: Igen?
2: Jó, várjátok, hogy csináljuk a játékot? Bemondja, hogy micsoda,
0: nem.
2: És üvölt, vagy üvölt, és mi bemondjuk?
0: Mi megpróbáljuk kitalálni abból a négy dinoszauruszból, amit ismerünk. Abból megpróbáljuk rámondani, hogy szerintünk mi. Meg azt is, hogy húsevő vagy növényevő, jó?
1: Jó.
3: Szuper.
0: Nagyon kész vagyunk, Patrik. Mi nagyon figyelünk, és nagyon kész vagyunk. Még az alázenét is lehúztam. Na, figyelek.
1: Ez az a madár.
0: A madár, aminek hirtelen ilyen szárnya lesz a nyaka körül?
1: Nem, az nem madár.
2: Nem, az nem madár.
0: Az egy kis rohanós lény volt.
2: Ez a nagy madár, igaza van Eszternek, a nagy hosszú csőrű.
1: Amit te mondtál, Balázs, az a Dilophosaurus.
0: Dilophosaurus, az a Dilophosaurus, aki így van.
1: De nem, én arra a madára gondolok, tudod, az a repülősárkányik.
0: Uh-huh. Mutasd még egyszer.
1: Tudnál hozzá csapkodni a szárnyaidra?
0: A szobában vagy a munkahelyeden, ahol vagy. Jó, oké. Tehát azt adjuk, jól vagy? Jól gondoltuk, hogy ez a madár, ami repül?
3: Jó, igen, igazából egy növényevő ágon vagyunk. És igen, egyébként a madár az jó tiszt.
1: Pterosaurus? Péterosaurus.
0: Pterosaurus, jó. Oké, Patrik, megjegyeztük, jó? Nagyon köszi, ügyes vagy. Egyébként tök jó hozott. Köszi, ciao.
1: Hagyjuk, ahogy elszállsz.
0: Ja, igen, el tudsz szállni? Repülj már.
1: A távolba.
3: Úton vagyok, Székesfehérvár felé repülök éppen.
1: Hát csinálj meg úgy, hogy távolodónak tűnjön a hangod.
0: Igen, így távolodj el a telefontól, miközben adod a hangot.
1: Őrületes, jó, de... Szerettem, megcsináltam, igen, kicsit egy galambát felüldül. Igen.
3: Jó reggelt!
0: Hello, Robi, jó helyen vagyunk, Robi?
3: Igen.
0: Mi helyzet, Robikám? Hol vagy? Merre mész? Mit csinálsz?
3: Jó minden, hát itt Budafok környékén mászkálunk, dolgozgatunk.
0: Budafok környékén mászkátok, dolgozgattok. Aha, mit csináltok?
3: Hát az elmúlt fél órában kajabálok.
0: Jó, hogy készül, gyakorolsz.
3: Igen.
0: Jó, na figyelj, mit hozol?
3: Hát, mutatom a legjobbamat.
0: Jó, azonnal húz elő, a legjobbat. Jó, figyelj. Ez Eszter is lehetne három sonkukus pizza után. Három négy sajtos pizza után.
1: Te vagy az?
2: Ez egy apatoszaurusz.
0: Igen. Kell bele egy kis élt rakni, kell egy kis karcosságot. Ez csak egy ilyen sima, tényleg egy sima blahás girosz.
1: Jó, azért próbáljuk meg távolodósba hát.
0: Jó, távolodjál.
1: De minden működik a távolodás. Ez minden
0: a távolodás a legjobb, persze. Vagy még egy távolodóst?
3: Távolodóst.
0: Kezd a...
1: Elvitte egy vihar.
0: Jó, Robikám, köszi, megjegyeztük ezt is. Megjegyeztük, köszi nagyon. Érdemes, hogy gyakorolni egy fél órát. Csáu.
1: Csodálatos.
0: Nagyon.
1: Azt mondjuk, hogy ez bölény volt, ez egy másik korszak.
0: Kispesti párzási ének. Jó, egy utolsót még?
1: Nem tudunk dönteni, annyira rosszak.
0: Tehát nem tudjuk eldönteni. Bence, szia, jó reggel.
3: Hello, szia, jó reggel. De jó, hogy végre felvettétek, mert már lassan kezdett elmenni a hangom egyébként. Na. Tehát, hogy kezdek berekedni.
0: Én érzem.
3: Szóval mondjam, hogy mit utánzok, vagy kitaláljátok.
0: Ne, mondd el.
3: Tehát, hogy ez egy társas lény, és így hívja a társait. Itt volt a nyelvem megyen. A Velociraptor. A Velociraptor, amikor hívja a társait. Rengek.
0: Raptorok, amikor szólnak a társainak, hogy áldozat van, préda van, jöjjenek.
3: Igen, gyertek, kaja van, úgy lesz, gyerünk, szacok, menjünk enni. Szóval.
0: Oké.
2: És tényleg?
1: Ez a kutya, amikor csontot nyel félre.
2: Tényleg így?
0: Jó.
2: Ez egy ötös nálam.
0: Hányszor láttad a Jurassic Park valamelyik részét?
3: Hát anyára nagyon megharagudtam, amikor még annó ilyen kazettára rávette valami, nem tudom, másik műsort, és ez egy gyerekkori traumaként érintett engem, amikor a VHS-es kazettára fölvette valami más szóval, csak azt akarom mondani, hogy hát körülbelül, tehát körülbelül, vagy a Rubit, vagy valamilyen latin-amerikai sorozatot, és egy tragédia volt az utat, de olyan 3 milliószor láttam az újakat is, a régieket is, de
0: igen, a régieket ebben is sokkal hallatszik, hogy ebben ott van a hang, amit sokszor hallottál.
3: Ebben egy gyerekkor,
0: ebben egy komplet gyerekkor, és a komplet Jurassic Park 83 része benne van.
1: De akkor mi kell egy döntéseket hozni, és a mai fiatalok nem értik, amikor ott vagy, van 4 VHS kazettád, és el kell döntened, hogy mit szeretsz jobban, ami most fog történni, vagy amilyen megtörtént.
0: Igen.
3: Hát egyértelmű pénzfeldobás. Pénzfeldobás, és akkor könyörgése. Megimádkozás, természetesen.
1: És mindig van egy B-opció, amire azon ír, hogy családi videók. Tomi Ballagása.
0: De az apuka ruhás szekrényében van a világjárók sorozat mögött.
3: Igen, de van 3 testvérem, és valamelyikre azért van egy kis eszem, hogy csak ráfogod, nem?
0: Jó, na figyelj, ott vagyunk a Jurakorban, Eszter áldogál az őserdőbe, lezuhant a repülő, mi már halottak vagyunk, és őt még kinézi 3 raptor, és leadja a társainak, hogy gyertek, nagy lakoma van. Hogy szól? Rádvadásznak, Eszter.
1: Ez egy fóka. De miért jön utána a fóka?
0: Miért tűnt ez egy fóka?
3: Hát, azért a fókától.
0: Én ezt adom gyerekek nálam. Igen, nekem
1: ő. Ez a VHS között, amiatt mondod.
3: Egyébként van egy másik állatnak a hangja is, amit tök jól tudok utánozni, az az elefánt. Tudom, hogy az nem dinoszaurusz, de az még sokkal jobban megy, mint ez egy grátis barát. Egyen nektek egy elefánt.
0: Nincs rosszabb most egy közhelyes elefánt ormányos üvöltést.
2: Nem biztos, hogy közhelyes.
0: Oké, figyelünk.
1: És ne haragudj meg, de elmondom, ezt titkoltad eddig.
0: És nem ezzel jöttél elő.
1: Nem ezzel jöttél.
2: Nem ezt értél.
3: A Jurakori nagy emlősöket értél, én mondjuk, hogy nem emlősöket. Mindegy, a legnagyobb.
0: Hozd az elefántot még egyszer, Muti. Azt kérdezik, hogy te hol voltál gyerek, valami állatkertben?
2: Hogy csinálod?
0: Hogy csinálod ezt a hangot? De egyébként ezt adom, ez tényleg jó.
4: Tehát azt csinálod, hogy befűsz ilyen nagyon-nagyon sok eredét a kidőkbe, és a szádnak a két ajkát így összenyomod, de mégis kiereszted rajta.
0: Jó, hogy összenyomod a szádat, és azon keresztül próbáld átpréselni levegőt. Fia, az elefántod zseni. Az elefántod zseni, tényleg.
1: Tökéletes. De én remélem, fiók vezető vagy egy bankban, mert ha ez nem ott történik, akkor...
0: Igen, tényleg, milyen munkád, Bence, mit csinál?
4: Én egyébként futár vagyok, korábban szakács voltam, virágokat szállítok.
0: Jó, zseni vagy.
4: Párokat ide-oda, jobbra-balra, szülinapok, egyéb események, esküvők, rendezvények.
1: Akkor te már hallottad ezt a hangot. Azt érzem, hogy ez már megtörtént veled.
4: Mire gondolsz egészen pontosan?
1: Hát, amikor valaki folytott hangon próbálja átpréselni a levegőt az ajkait.
4: Igen. Ezt én elég sokat gyakoroltam, az összes ismerősöm szoktam, hogy hallod, Bence, utánozd már az elefántot. Mert ezek szoktak lenni ilyen extrém hardcore partik, amikor így elszabadulnak a hangulatok, és akkor valahogy kijön ez, hogy nekem van egy ilyen tehetségem egyébként.
0: Ja, hogy amikor eleget isztok, akkor elő kell jönnöd az
1: elefántal.
0: Igen. Na jó, ott a csaj, gyere, ott a csaj, na most volt az elefántot.
4: Ha kapok egy kampusz fesztiváljét, akkor lehet egyébként meg egy ilyen jó haverod.
0: Jó.
4: Jó, hozom az elefántot.
0: Leállíthatatlan.
2: Szerintem a kampuszon egy nagy színpad.
0: Igen, meg vagy, Bence, szerintem te vagy a nyertes, van még valaki. Még van valaki. Egy utolsó, meghallgatjuk őt, és köszi, Bence, de egyelőre te vezetsz.
4: Nyugodj!
0: Cső. Figyelj, nagyon adom. Na, egy utolsót még gyorsan, mert itt már várt már szegényen vonalban. Haló!
5: Sziasztok, Ricsi vagyok.
0: Ricsi, nagyon nagy...
5: Telefont kell váltanom, mert beszakadt a dopátyám az előző.
0: Ricsi, bajba vagy? Bajba vagy, Bence, nagyon jó volt.
5: Feladták a leszkét valóban, de megpróbálkozom. Képzeljétek el a szituációt, ha esetleg egy kis zenei aláfestés beadtok, akkor még hatásosabb.
0: Ne viccelj, hát hopp! Ott vagy. Igen?
5: A főszereplők berohannak a konyhába. Elbújnak a dinoszauruszok elől, és egyszer csak kivágódik a konyhajtó. Majd megjelenik a Velociraptor.
1: Rálépett egy dióra, várjál!
0: Ez viszont most már innentől kezdve viszont nagyon jó. Gyere hozzá! Akkor... Gyere, utasd. Még.
2: Na.
1: Gyere, Buksu, gyere.
0: Hozzad. Csinál. Nagyon.
5: És kész.
0: De várj, még az elejét.
2: Várj, ott lapulunk Eszterrel az Irox izé alatt, pult alatt. Hozzad. Tessék.
5: Igen.
2: Meghaltál?
1: A gége mikrofon kikapcsolt.
5: Egyébként
0: jó.
5: A Predatornak van ilyen hangja, jó. És a színészt, aki...
0: Ez is jó. Tök.
1: Jó.
5: Szakmabeli vagyok, szóval igazából volt időm begyakorolni.
0: Már mi az, hogy szakmabeli? Néha Predatort játszol?
5: Nem. Filmeken dolgozom, vizuális effekteket csinálok, és legutóbb a 28 évvel későbben dolgoztam be Idigo zombikkal, úgyhogy amikor mindig dolgoztam egy jeleneten, volt időm
0: kicsit
5: meghallgatni a horror.
1: Jó, akkor egy lézerkardot.
0: Igen.
6: Szép. Na, ennyi volt mára. Holnap reggel 8-tól ismét élőben Balázsék Weekend. De nem állunk meg, addig is jönnek az igazi mai slágerek. Igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon.

0: teljes hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátróknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, New Week, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pool Max, Christopher, Antonio és a Stadium Max. Július 22-26, Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi, mai sláger megy. Rádió az 50.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ez a Top 50 Európa, Amerika és a Rádió 1 kedvenceivel 2026-29. Hetén. Hello mindenkinek, Györke Attila vagyok. Mutatom a sereghajtókat. 50. volt ugye Szigálától Jacks, amitől a Riptide, 49. David Guettával, Alessóval a Never Going Home Tonight. Blondish, Never Walk Alone, a 48. A 47. helyen játszottam Teddy Swims pop balladáját, Lose Control, 46. Shouse-tól Felix Jentől a Walk With Me, 45. Kygo, Ava Max, Whatever.

0: Disco és Rehab közös dala, Sleep Tonight.
1: Rádió egy top 50, a 43.
0: Katy Perry-től a Lifetime, itt a Rádió 1-en az igazi mai slágerek között.

bizonyos különleges kapcsolatot, nem feltétlenül ugyanazzal az emberrel persze, a boldogságot és az örömöt kerestük, amit a korábbi kapcsolatunkban tapasztaltunk. Erről szól a Do It Again, a 38. helyen Ray Dalton.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Itt a rádió egyen a Top 50-ben. Jön egy kis felsorolás. A 38. helyen játszottam Ray Daltontól a Do It Again. 37. volt a Disturbed Sound of Silence-es Serial Remixben. 36.

Purple Disco Machine, As This Beat of Your Heart jött ez után a 35. helyen, 34. Lado-tól a Lottery, 33. lett Alex Warren és az Ordinary. Ed Sheeran, Martin Garrix, Repeat It, a 32. És most szólt Rehab-től, Inától, a Rock My Body a 31. helyen. Jön a Tame Impala, az együttes, ami egy személyes. A zseniális ausztrál énekes producer Kevin Parker, amikor stúdiózik, akkor mindig egyedül írja, énekli és veszi fel a dalait. A színpadon viszont egy tehetséges zenészekből álló koncertzenekar kíséri őt, hogy a sűrű pszichedelikus hangzást élőben is életre tudják kelteni. Tame Impala a 30. lett ezzel a dalával, itt a Dracula.

Az igazi visszaszámlálás. Rádió 1 Top 50. A legjobb igazi mai slágerek egy helyen. A Rádió 1-en. Minden hétvégén. Rádió 1 Top 50. A 28.

Rádió Egyen, ez a Top 50, és ez a dal, amit most indítok, ez még belefér ebbe az órába. Kamrad, Hug Yourself a 27. helyen, a cím, és hát a 18 karikás áthallás lehetősége, a Hug Yourself, annyira meghökkentette a kiadóját, hogy felmerült a szakikban, vajon rádióbarát lesz-e a dal. Végül is pont emiatt a kis pimasság miatt lett a rajongók és a rádióhallgatók kedvence. Hug Yourself, Kamrad következik a 27. helyen.

0: ez a Rádió 1, ez a Top 50, Kamrad Dalát, Metzaszári, Hugo Sonic és az Ittfélszögült követi a 26. helyen. Jokeri Be Alright, a 25. Rádió 1-en csak igazi mai sláger megy a következő zenei órában is. Azonnal folytatjuk a visszaszámlálást. Teddy Swims The Door mindjárt szól a 24. helyen.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: teljes hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátszóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Beggy, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-el. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy. Indul a slágerlista. Ez a Rádió egy top 50 Györke Attilával. Csak igazi mai slágermek.

jó egyen. Ez a Top 50, csak igazi mai sláger megy. Györke Attila vagyok, és Jennifer Lopez fog énekelni a folytatásban, aki ex-ével, Ben Affleckkel még 2023-ban egy nagyon jó biznisz csinált. Egy 135 millió dolláros kastélyt közel 61 millió dollárért vásárol meg, tehát kevesebb, mint a feléért Beverly Hillsben. De miután ők elváltak, J.Lo nem nagyon használta az ingatlant, és most szeretné eladni, de így már nem tűnik annyira jónak a biznisz, mert hogy a kastélyt nem, hogy a vételi áron 61-ért nem tudta eladni, de már 50 millióért sem. Most volt egy érdeklődője 50-ért, de az meggondolta magát, úgyhogy valószínűleg nem 11 milliót, hanem lehet, hogy ennél jóval is többet fog bukni végül az üzletem. Jennifer Lopez, aki újra a slágerlistákon van ezzel a dalával, David Guetta segítségével, Save Me Tonight, ami a 23.

0: Itt a Rádió Egyen, a Top 50-ben Jennifer Lopez és David Guetta újdonságát a 22. helyen a Fastboy követi. Good Life! Lady Gaga-tól az Abracadabra a 21. helyen szólt. Kashmir Wild Ride a 20.
1: Rádió egy Top 50, a 19.
0: Ray, Where is my husband? A This Music May Counting Hope-on jelent meg, az album egy életmunkája, ahogy Ray mondta. Nagyon sokáig tartott neki elkészíteni, minden vérsejtjét beletette. Nagyon ki is merült, mind mentálisan, mind fizikailag az elkészítése után, mert hogy vagy színpadon volt, vagy a stúdióban, és ez a munkafolyamat kimerítette. Ő maga lett egyébként a lemez producere is, mert a legmagasabb színvonalat szerette volna nyújtani a rajongóinak. Ez a dala ismét lépett előre, és a héten már a 19. Where is my husband? Hey!

játszani, és most már akkora siker, hogy nagyon sokat szól az esti műsorainkban, és most is hozni fogja a jó hangulatot, ebben teljesen biztos vagyok. Alex Kenji Bambolé már megint ugrott egyet előre, és a héten már a 15.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió egy. Folytatódik Magyarország leghosszabb zenei órája. Csak igazi, ma is sláger megy. Rádió egy top 50. A tizedik.

Itt a Rádió Egyen, a Top 50-ben is csak igazi mai sláger megy. Nemrég Alex Kenji újdonságát a 14. helyen Ed Sheeran és Camel követte Cyril remixében. 13. Accent, Serám, Misha Miller és a Don't Leave. Gyakori, Galantis, Stay a Little Longer, 12. Comrades,

ezt követte Ray Daltontól a Blood Running a 10. helyen. 9. lett Taylor Swift és az Opel Light. Londonban forgatták a videóklipjét, és akkora titkolózás ment, néhány boltossal elhitették, hogy egy biztosítós reklám készül, nehogy kiderüljön, hogy Taylor Swift a helyszínen van. A forgatási költség egyébként közel 1 millió forint.

Ez a Rádió 1, ez a Top 50, csak igazi mai is láger megy, és hogy igazi legyen a nyár hangulat, zenéjen most nekünk BB Rexa, az aktuális sikert indítottam el tőle. Egy interjúban mesélte el, hogy élete legelső saját kazettáját a New Yorki Times Square-en egy lemezboltban vette meg neki a nagynénje, Christina Aguilera, What a Girl Wants. Az első CD pedig, amit saját magának vett, az Lady Gaga Jazz Dance című kis lemeze volt. Hát ilyen zenéken nőtt fel BB Rexa, aki mára az egyik legkeresettebb ének hangot dance zenében, ez tőle a New Religion, ami a héten a hatodik.

0: Rádió 1, ez a Top 50. Minden hétköznap, minden hétvégén azon vagyunk, hogy a hallgatókat képzeletben a nyaralásukra repítsük, ha még nincsenek ott. Úgyhogy ebben most Sam Feld lesz a segítségemre, aki szerint egy jó Tropical House dalnak pontosan olyan érzést kell adnia, mintha nyaralnánk. Ez konkrétan az ő filozófiája, úgyhogy bárhol is nyaraljon idén nyáron a Rádió 1 hallgató, én képzeletben most oda repítem. Itt van Sam Feld és a Heart Like Mine, ami a héten a harmadik.
1: Hey, what's up?

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. 2026-29. hetén mutatom, mi a 10 legnagyobb kedvenc a Rádió 1-en. 10. Ray Dalton és a Blood Running. Taylor Swift, Opal Light, a 9. Nyolcadik lett Tóth Abigail, Accent és a Sugar Daddy.

BB Rexha, Faithless, New Religion, 6. Az olasz DJ Hypaton, Norma J. Martin és az Out of My Head, az 5. Múlt héten 2. volt, most lekerült a dobogóról Ed Sheeran és az Azizan.

Samfeld, Heart Like Mine, már a harmadik. Purple Disco Machine, Hurts, Wonderful Life, második.

Pélia, ezt szereti a legjobban jelen pillanatban az ország, ráadásul Taylor Swift két zenéjével is a top 10-ben van, ugye? Aki ezt a listát átböngészné, használja a weboldalunkat a rádió1.hu-t, friss lista pedig legközelebb pont egy hét múlva itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: hangok mögött minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten!

0: 22. Jön a Vadiúi Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valaki még a kulcsát keresi. Valaki már úton van. Valaki pedig a kedvenc rádióját hallgatja.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 1,3 millió 15 és 29 év közötti fiatalt érnek el. Hirdess rádióban. Ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.sto Insider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
5: Villámhírek egy percben a Rádió Egyen.
6: A Heves megyei Vízmű ZRT tájékoztatása szerint július 20-án a Vörösmarty út páratlan oldalán ivóvíz bekötő vezetékek cseréjével folytatja az ivóvíz hálózat rekonstrukciós munkáit a vállalat. Ennek következtében 7 és 17 óra között nyomáscsökkenés ivóvíz hiány várható a Petőfi utcában, a Vörösmarty, Mindszenty utcák között, valamint a Papkert utcában és a Reményi Ede téren. Háromszoros különbség volt májusban a legjobban és a legrosszabbul fizető ágazatok között. Heves megyében az átlagkereset az országos alatt maradt, hiszen a bruttó érték 694.400 forint volt, míg a nettó 488.500 forintot tett ki. Hevesváros önkormányzata pályázati felhívást tesz közzé ingatlanok értékesítésére, melyek a Kolozsvár utcában találhatók. A pályázat benyújtásának határideje 2026. július 29. szerda 12 óra.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió
0: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mix

Ez itt a 93.7 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy szép hétvégét kívánok mindenkinek ide Hevesre és környékünkre. A stúdióban a keverőpult és a mikrofon mögött már Kis Gábor, a következő órákat töltsük együtt. A jó zenék nem hiányozhatnak, egymást érik a pop, illetve dance dalok. Ezeket kevergetem a rádió egy déli mixében, legalábbis 12 és 13 óra között. Egy olyan dal keveredett ide, amely több mint 30 ország slágerlistáján az első helyet is megjárta. Igazi nagy kedvenc ez Miley Cyrus-tól. Itt is van a Flowers.

Ez itt a 93.7 Rádió, egy csak igazi mai sláger megy. Holnap hidegfronti hatás érhet bennünket a délutáni esti óráktól itt Hevesen környékünkön, és bizony az áporok, zivatarok is megérkezhetnek. 28 és 34 fok közötti hőmérséklet vár bennünket még előttük. Jön Sia és Kendrick Lamar, és egy közös dal a Rádió egy déli mixében. Ez már a Greatest.

0: What I can, don't put the blame on me. Don't put your blame on me.
1: Ez a 93 Hit Rádió, egy csak igazi nagy sláger megy. Legyünk óvatosak, nehogy beleszaladjunk a trafiba, hogyha puszta császnál járunk. Meg lehet ennek az esélye, de Szihalmon, a 33-ason, a Füzesabony Poroszló közötti szakaszon, vagy akár Hortnál is. Csekkmentes napot kívánok mindenkinek, és a hétvégét bearanyozzuk az egykori Kylie című dalnak a remake-ével. Accent mellett Sira és Misha Miller vágták bele a fejszíjüket, hogy csináljanak ebből egy remake-et. Ez a Don't Leave. People say-

0: Ez itt a 93 étrádió, egy csak igazi mai sláger megy, és itt van a nagy nap, a július 18-a, amelynek folyamán nem csak azokra gondolunk, akik születésnapot ünnepelnek itt Hevesen környékünkön, hanem bizony a névnaposokat is köszöntjük, ők ma a Frigyesek, sok-sok boldogságot és hosszú életet valamennyiüknek, lehet, hogy családi vagy éppen baráti körben éppen zajlik az ünneplés, a rádió egy szól a háttérben, és ott a Daily Mixben egy olyan dal, ami egy különleges személyről szól, aki különlegessé teszi a mindennapokat. Még akkor is, hogyha a dal címe az, hogy átlagos. Ez az Ordinary, Alex Warren énekel most nekünk.
1: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running now, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Ez itt a 93 étrádió, egy csak igazi mai sláger, mely ideje, hogy nekifussunk az újabb órának, amiben érkeznek persze a legnagyobb kedvenceink ide, Hevesre környékünkre. Martin Garrix az, aki mindjárt emel a tempón. A DJ-től a Matisen Cetkóval közös dalát hallgatjuk meg. Itt lesz a Butterflies.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kis Gáborral. Csak igazi, mai sláger megy.

Ez a 93 Hét Rádió egy csak igazi mai slágermegy. Jó pihenés, nagyon kellemes hétvégét kívánok mindenkinek ide Hevesre és környékünkre. A mikrofon mögött még mindig Kis Gábor, és a lazítás közepette egy olyan dalt hallgatunk meg, ami zeneileg is zseniális, de ha megnézzük a hozzátartozó videoklipet, akkor hamar rájövünk, hogy a szemünket elkápráztatja, nincsen túltolva benne a látványvilág, viszont nagyon király. Jön a Maroon 5 Cardi B közös dal, ez a Girls Like You.

0: az igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi ma is lágerek.

Ez a 93 étrádió egy csak igazi mai sláger, megy hétvége van, a legtöbben pihenünk, a trafi nem feltétlen ezt teszi, van tippen például puszta császnál feltűnhet, a 33-ason, a Füzesabony poroszló közötti szakaszon, vagy akár Hort-Kossuth útján is. Csekkmentes napot kívánok mindenkinek, a német Festboy következik, a formáció, akiknek imádjuk a dalait, ez például akusztikusan indul, de aztán az elektronikus hangszerek is megérkeznek a trackbe. Rádió 1-en, ez a Good Life.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez itt a 93 Étrádió, egy csak igazi mai sláger, mert egy újabb hidegfront érkezik, úgy látszik ez a hétvége ezekről szól. Északnyugat felől érkezik majd, és gomoly felhős időt hozhat magával, szorványosan záporokkal, zivatarokkal, illetve ezeknek a környezetében feltámadó északnyugati széllel. 28 és 34 fok közötti csúcshőmérséklet, erre számítsunk majd itt Heves városában. Nelly Furtado énekel nekünk, tavaly óriási koncert turnéja volt az énekesnőnek, és a közönség erre is tombolhatott többek között. Itt van a Timbalanddal közös Promise Quest.

time. Ez itt a 93.7 Rádió, egy csak igazi mai sláger, mely nemrégiben a neten láttam egy összeállítást olyan színészekről, akik nagyon szerettek közösen forgatni, és ezeknek a mintájára gondolom, hogy vannak olyan zenészek, akik nagyon szeretnek szintén együttműködni. Ilyen lehet a Sophie and the Giants és Purple Disco Machine, három nagy sikerű dalt is adtak már együtt a világnak. Jön ezek közül a Paradise, a mikrofon mögé Kis Márti, mi pedig holnap találkozunk ismét délben. Kis Gábort hallották, nagyon kellemes hétvégét!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább 2 termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
0: Reklámot hallottak.
3: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: 张国立一声雷。
1: A műsor számtermék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
1: Rádió
2: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: egy csak igazi mai slágermegy. Július 18-a van, szombat, jó idő, minden okunk megvan a pihenése, Justin Bieber és a... Stay szólt itt a Rádió 1-en, a Kid Laroi-jal közös dal, amit nagyon-nagyon szeretünk, és egy picit felpörgetjük most a ritmust, nem ám itt elalszunk, bepunnyadunk, mert azt is lehet, remélem, hogy senkinek nem kell munkába sietni, Rádió 1-esek, ha még vezetni kell, akkor balesetmentes kilométereket, a mikrofonnál Kismerti egészen délután 5-ig, nem változott az elérhetőségünk sem, 0620-3-111-111, egy vidám holland fickót hozok, DJ producer superstart, Sam Felt!
1: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to Radio 1 Hungary.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy. Július hónap fontos popkulturális történése volt, hogy végre fellépett Rihanna. Színpadon lehetett látni az énekesnőt, múlt vasárnap történt. Jay-Z bulián, Yankee stadionban, New York Cityben természetesen, két szám erejéig csatlakozott a rapperhez a koncert elején. Először a 2009-es közös lágerüket, a Run This Town-t adták elő. Egyébként ugye Jay-Z volt az, aki felfedezte Rihannát, ne felejtsük el. Ezen kívül egy saját dalt adott még elő Rihanna a régmúltból, ugyebár hát még csak onnan tud, mindenki nagyon várja a készülő új albumot, ami hát nem tudjuk, hogy elkészül-e valaha. További sztár vendégek is voltak az est folyamán, Beyoncé természetesen, Jay-Z felesége, és Pharrell Williams is tiszteletét tette a 44 számból álló Monsta koncerten. Rihannát hozom, és egy nagy klasszikus

Rádió egy csak igazi mai slágermegy, például Taylor Swift, akinek a nevét az egész világon ismerik. Kivéve az a 83 éves brit férfi, aki konkrétan a videóklipjében szerepelt az Opel Light-ban, fogalma nem volt arról, hogy hol is kötött ki, Barry Reynolds-nak hívják, a 83 éves Kent megyéből származó férfit. Az unokái, Millie és Francesca nagyon meglepődtek, amikor megtudták, hogy szerepelni fog a videóban. Na de hogy került oda? Egy színész és modellügynökséggel való együttműködésének köszönhetően kapott szerepet a klipben. Azt mondták, reggel hétre Észak-Londonba kell lennem, mire én azt feleltem, hogy nincs olyan vonat, amivel odaérnék, így taxit küldtek értem, mondta a BBC-nek. És elmesélte Reynolds, hogy Swift nevét csak azután ismerte meg, hogy a fellépés előtt az újságban olvasott a turnéjáról. Hát azért cuki lehetett, amikor mindezt így realizálta. Hát egy olyan kaliberű világsztárnak, mint Taylor Swift szerintem kifejezetten üdítő, hogyha valaki nem ismeri őt, vagy de be kell mutatkoznia, hogy mivel is foglalkozik pontosan. Hozom már is az Opel Light-dal.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Halló!
1: Ahó, csók a családnak! Én Marci vagyok, éppen Ráckevén van egy akkora parti.
0: És úgy gondolom, hogy te ott Ráckevén a legnagyobb parti arc lehetsz.
1: Nem.
0: De hang alapján neked tuti, hogy van valami vicces beceneved a haverok által. Tehát téged tuti, hogy nem a keresztneveden hívnak, hanem úgy, hogy...
1: Én voltam már fűtojás korábban.
0: Fűtojás, abszolút passzol. Igen, ennyi?
1: Őszinte leszek, tényleg ennyi. Van másik haverom, hogy taksinak hívjuk, mert hatalmas a füle.
0: Hú, micsoda csapat.
1: Mégis a rádió egyet hívjuk, hát ez mekkora megtiszteltetés, már is, hogy is veszik nekünk a telefont. Nagyon szépen köszönjük.
0: Tapsi, de... fűtojás, nem tudom, kik vannak még ott. Picit olyan, mint a Harry Potterből a animágusok, amikor állattá változtak.
1: Holnap lesz a barátom szülinapja, akinek a partiát ma tartjuk. Rófnak hívják a tulajdonosnak, aki itt van.
0: Sötét nagyúr is megvan.
1: És a Rófnak a házában tartjuk a Donátnak a születésnapját. Nagyon-nagyon boldog születésnapot kívánok, ezek 18-dik lesz neki, hát füle érjen bokáig.
0: Édes pofám, Donát, Isten éltessen sokáig. Neked küldök egy dalt, mindjárt jó, mutatok egy kis ízelítőt belőle, aztán bulizhattok rá ott a kertben.
1: Nagyon köszönjük szépen.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
3: Debrecenbe kéne menni.
4: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
2: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
4: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszíne. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál, most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
3: Vár a Lidl! Idén már hetedik alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi, ma is.

0: Boy. Rádió 1, csak igazi mai sláger megy.
1: Szia, Márti, Magdi vagyok.
0: Hello.
1: És szeretném megkérdezni tőled, hogy nézed-e a VB-t?
0: Félszemmel, de a ma este az érdekelni fog, meg a holnap. Hát, tudod, ez olyan, mint amikor az olimpiát is nézed, még akkor is, hogyha az adott sportágat nem követted. Ez olyan, mint a sportesemények Oscar-díját adója. Hát lehet, hogy nem a legjobb hasonlat, de fogom nézni.
1: Megkérdezheted, kinek drukkolsz?
0: Megkérdezheted, de kimegyek az utcára, aztán lehet, hogy salátalevelekkel meghaigálnak. Ma brit

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, mert ez is egy olyan zene, amit a Rádió 1-es DJ-k játszottak először, például a Live Mixben, például a World Is My Radio Showban, vagy a Diszkós Hitben, vagy Cookie is. Ugye mondanom sem kell, hogy a Rádió 1 Live Mix és a Cookie féle Before és After Party Show is megújult, a nyára való tekintettel két órásak lettek a mixek, Summer Edition, és Rádió 1-es DJ-kkel legközelebb jövő héten lehet találkozni a Rádió 1 Stage-en a Campus Fesztiválon Debrecenben. Jön Bibi Rexa!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: látok mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefon.

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: I want.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy. Bármilyen csak az évnek a felénél járunk, ilyenkor is szoktok már összegezni a koncertturnékat árgus szemekkel figyelő közvéleménykutatók, például a Polestar, szóval kidobták a féléves toplistákat. Lady Gaga és a BTS brutálisan tarolnak Észak-Amerikában. A BTS konkrétan letaszíthatatlan a trónról. Lady Gaga a The Mayon World turnéjával a második helyen landolt Észak-Amerikában, 87 millió dolláros bevételt tudhat maga mögött. A top 10-ben egyébként olyan arcok pörögnek, mint Bad Bunny, Bruce Springsteen, az Eagles és Cardi B. Hogyha távolabbra tekintünk, hogyha a világviszonylatot nézzük, ott már Bad Bunny diktálja a tempót az első helyen. A srác több mint 225 millió dollárt gerebjézett össze. Hozom Lady Gagát!

0: A Rádió Egyen hamarosan. Egy olasz DJ producer Hypoton érkezik, és a Norma Jean Martinnak közös Out of My Head, Cookie 5 órától mixel, jön a Before Party Show, és hogy hol lehet találkozni a többi Rádió 1-es DJ-vel, melyik fesztiválon, mutatom a részleteket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra!
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon!

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Beggy, Wilcox, Newick, Brick Lake, a Loving Guard, Zoer Junior, Collar, Pure Beat, Pull Max, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igazi zene.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy egy Star DJ, Ellen Walker után két Star DJ, hanem három, Felixen és a Shahuz, utóbbi ugye egy ausztrál, új-zélandi DJ producer duo. Nagyon kellemes szombat délután mindenkinek, a mikrofonnál Kismárti, Kuki is érkezik majd 5 órától, Before Party Show, Summer Edition, 2 órán át mixel majd a Mössziő, aztán élő kívánságműsor is lesz, 8-tól Discosit, 9 órától pedig World is My Radio Show.

0: Spirit Rádió egyet hallgatják.
1: Kiemelkedően fent van a pulzus, de amúgy este is, amikor megyek hazafelé, akkor nem tudom tovább feltekelni a hangerőt, mert mindig fent van teljesen, úgyhogy nagyon jók vagytok.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Hamarosan kedvenc Purple Disco Machine-ünk, aki a héten jó híreket osztott meg a rajongókkal, hétfőn konkrétan. Ugye az elmúlt néhány hétben le kellett mondania a fellépését a fülzúgása és a szinitusza miatt, és most azt írta ki, hogy az elmúlt pár hétben szó szerint nem csináltam semmit. Eleinte ez hihetetlenül nehéz volt számomra, de a jó hír az, hogy a füleim újra rendben vannak. A fülzúgás még mindig megvan, de több mint 25 év után megtanultam vele élni. Vannak jó napok, amikor teljesen figyelmen kívül tudom hagyni, és vannak nagyobb kihívást jelentők is, de megtanultam pozitívan szemlélni, és bár nem tudok 5 órás DJ-szetteket tartani, vagy végtelen napokat tölteni a stúdióban, sokkal hatékonyabb lettem a zeneszerzésben, írta a hét elején Purple Disco Machine, aki a héten ismét belecsapott a lecsóba az ibizai fellépésekbe, őt hozza nem sokára a Hertz klasszikus remixet.
1: Sorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Svéd popa folytatásban Zara Larsson is a nagy kedvenc, a Last Life. Holnap foci VB döntő, Spanyolország-Argentina, és hát most először a foci VB történetében nagyon komoly zenei történések kísérik a sporteseményt. Post Malone, Robbie Williams, Nicole Scherzinger, Jennifer Hudson, Tom Cruise, elképesztő szupersztárok fellépnek, és az amerikai halftime show, Super Bowl halftime show mintájára itt is lesz egy ilyen, a Coldplay frontembere Chris Martin rendezésében Madonna, Justin Bieber, Shakira és a dél-koreai BTS csapata. Hát, ki kellett itt nyitni a pénztárcát elég rendesen, kifizetni ezeket a haknikat. Szezám utca és a Muppet Show bábja is fellépnek. Én mindig kevertem a karaktereket, úgyhogy most aztán végképp bajban leszek. Úgyhogy izgalmas, popkulturális szempontból mindenképpen izgalmas ez a hétvége. Jön Zara Larsson!

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy hamarosan mixben, két órán át, Monsieur Cookie-val csörünk, úgyhogy ezt most felvesztem. Hello!
1: Ilyen drágaságom, a játékra szeretnék jelentkezni.
0: Ó, hát az...
1: vagyok állandó hallgatótok.
0: Az most nincsen.
1: Most nincs?
0: Mm-mm.
1: Hát akkor az a legjobb, hogy hallottam a hangodat, akkor most örülök, hogy veled beszéltem. Nekem ez egy ajándék.
0: Hát örülök, ha így fogod fel. Én is örülök, hogy csörögtél.
1: És mikor lehet játszani, szívem?
0: Jövő héten lesznek legközelebb játékok.
1: Én csak örülök, hogy veled beszéltem.
0: Én meg örülök, hogy csörögtél, szia. Strandfesztivál játék jövő héten napközben lesz. Én, Kismerti most el, Cookie pedig nem sokára egy könnyed alley-hop kíséretével megjelenik itt a stúdióban. Legközelebb vasárnap délelőtt rádióztatunk együtt.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Timi

0: Minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefon.

0: jön a Vodi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klub a strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: És a döntő pillanat.
3: A futballpályán és otthon is a jó döntés számít. Midea AI EcoMaster. 30%-kal kevesebb energia. Valódi komfort. Ha a klíma, akkor Midea.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Gré energiahatékony légkondicionálók és hőszivattyúk hazánk és a világ első számú klímamárkájától. Gré légkondicionáló. Az otthon nyugalma. Akár 10 év garanciával.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Pédoklip is lesz, bizony. Striptizek benne. Tíz nézettsége, majd 12. De ennő striptizné, millió nézettsége lenne, ugye? Hajjá, a legújabb dalunk!

Egy kedves hallgató küldött egy videó Viberen. Szia Kuki, most Milanóba kamionozunk a Pipikével. Jó kezdenek, te vagy a legjobb, ügy, Pipike és Tibor, és a kislány táncol a széken. De jó, velek is írta nekem, hogy milyen jó volt ez a kis Nora and Pure. Csak eltűnt az üzenet, nem tudom, mi van itt a Viber falunk, de valami nem stim, na mindegy. Szia Kuki, szeretnék nektek egy zenét kisfiamnak két második születésnapjára, ami július 13-a volt. Kárcsikának egy zenét, Perul Papa Disco Substitution, ez most nincs, nem ragudnám.

Köszönjük szépen, hogy írtál. Jó? Üzenem Norbinak is, hogy igen, élőben vagyok, Norbi. Igen, élőben. Nyugodtan írhatsz nekem, jó, drága barátom? Állja, menjünk tovább! Érkezik egy újdonság, ami isteni. Mindenhol number one. Szerintem Magyarországon hamarosan az is lesz. Jön akkor, oh, another 45. Nem fordítva, Kuki, another 54. By 4. 6, 7. A szám címe Talk to You. Hidétek nekem, ha valaki szereti a jó zenét, ez muszáj szeretni. Hangerő maximális santesek érvezni ezt a fantasztikus újdonság. Itt a rádió egyen, ahol csak igazi mai sláger megy. Talk to You! Azt csinálom.

0: Saint, Don't Leave.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Debrecenbe kéne menni.
3: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
1: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
3: Campus Fesztivál július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen. Idén is világsztárok a Campus Fesztiválon.

0: hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regán Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Megi, Wilcox, Newick, Bricklake, a Loving Guard, Zoer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. You shot me, then you caught me, I'm like, yeah,

medence. Szól a Radio Edge. Jó nektek, higgyetek nekem! Viszont jövő héten egy kis leülés érkezik, jó, azért nem kell gondolkodni, hogy mínusz 10 fok lesz, hanem 26 fok varató hétfőtől csütörtökig, jó? Érkezik egy újdonság, imádom azt a muzsikálának fiúk, a legújabb Fischer, és eszem címe Rain. Na, ez pont eső. A nesen ez eső most még, jó? Csak szeptember tűnik, hogy az ősz. Nem szeretem, de mindegy. Viszont ez a zene kitűnő. Lányok fiúk, a legújabb Fischer, itt a Rádió Egyen. Eszem címe, még egyszer elmondom. Rain! Gyerünk, gyerünk, gyerünk!

nem csak így, az ima is legyen, mert helyesbítem meg, amikor mondtam, hogy ne esen ez első szeptemberig, úgy gondoltam, hogy napközben éjszaka esen, hogy a természet ugyanúgy is működni jó, mert kaptam egy SMS, és jogos volt, hogy ez egy kicsit durva lenne, hogy szeptemberig ne esne az eső. Viszont még egyszer hangsúlyozom, jövő tenyőre kis leülés, 26 fok várható, jó? De még egyszer mondom, és értetően esen ez első, de csak éjszakán, jó? Napközben az emelektől egy kicsit menni strandolni. Ar

0: Ich will Freude Tom. Helmut Ratom. Dochi. Ich Angst City.
1: Anxiety. Keep on trying me.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. A hét legjobb pillanatai a Rádió 1-en.
4: Navi ajánlat, ez lehetne a menet.
5: Navi?
6: Na, jó.
4: Tomi, Navi ajánlat.
5: Ú, de jó, vagy hamis gulyás, ugye? Úgy kezdünk, hamis
4: egyébként, gulyás. Egyébként az jó, igen. Ja, és a vége tényleg, a vége, ha igen, lekváros bukta. Pici úrka, kis harászlét. Köszönjük a holnapi tippeket, már foglaljuk is az asztalt felidél, igen.
6: Napraforgó olajban.
4: Napraforgó olajban kisütöd nekik, megcsináld, és meg is vagy.
6: Navancslé.
4: Navancslé. Jó, navancslé, napraforgó olajban, hamis gulyás. Igen. Az ellenőrzésnél kifizetik a szolgáltatást? Kérdezi egy hallgató, hogy ne fizet?
5: Igen,
4: persze,
5: igen,
4: ők fizetnek.
6: Persze. Igen.
4: Navi palacsintázója. Mikor megcsinálod, hogy aznapra, amikor tudod, hogy jönnek a Navracsis Tibor lesz a pincéred, akkor...
5: Mi fújtuk az orrát.
4: Pincérünk, Navracsis Tibor. Igen, Navi menü. De jó lehet, ha Navratilova szolgál ki, pedig az is nagyon jó, mert az is az
6: és
4: is nagyon szeretik.
6: És esetleg egy kis rablóhúst.
4: Jó, hamis gulyás rablóhús.
5: Legváros bukta.
6: Egy jó navokádó saláta.
4: Navokádó salátával, igen. Svábi baszána beszámol belőle a navlóban.
5: Kínainál pedig 100 navos tojás van.
6: Kijön a kajos, azt mondja, hogy na végre.
4: Igen, rántott hús és számla krumpli. Rántott hús és számla krumpli. Megvan a navos menüt, Feri. Hamis gulyás, rántott hús számla krumplival, és utána egy lekváros bukta. És kész, összeraktuk. Oké, akkor nagyon jó étvágyat kívánunk ma is
5: igen,
4: nektek.
5: Igen, ha jöttök, másnap.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert itt

a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Miért hallgatják egyre többen a

0: zene, ha új zene, akkor is rádió egy. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Ez itt a Rádió Egy Olsokig, ez ima is legjár megy, 18 óra múlt, 42 perccel, még 15 percen keresztül mixerek nektek az igazi ima is legjáreket, és természetesen 19 óra-től 20 óraig élő kívánságműsor. Mehetünk tovább, megyünk tovább, elejjabb!

0: telefonálni a 0620 3 111 3, és ameddig nem érkezik az első telefonáló, zenélünk, érkezik Ed Sheeran, Camera, Cyril Remix.
1: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton, Zamárdi. A nagy színpadon Tibi C

0: játékok mögött minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon,

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's Stage. Egy klubos strandon, Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar csemege kukorica darabja csak 299 forint. Legalább két termék vásárlása esetén, minden második pedig csak 79 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
1: Reklámot hallottak.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió 1!
1: Indul a Rádió 1 kívánságműsor Kukival és az

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Kívánság műsor 20 óraig, most kit köszöntsünk, szia, hogy hívnak téged?
2: Lukács vagyok.
1: Tessék?
2: Lukács.
1: Lukács, oké. Okay. Lukács, mi újság, hogy vagy?
2: Nagyon jól vagyok.
1: Na, az a jó. Szeretnél valami üzenni, ugye, jól tudom?
2: Igen, hogy nagyon köszönöm az együtt töltött éveket.
1: De kinek?
2: A nagyannának.
1: Nagymamának?
2: Igen.
1: Jó. És most bocsánat, ezt kérdezem, él még ugye nagymamád?
2: Igen.
1: Jó van. Akkor sok-sok boldogságot kívánok neki, neked pedig egy jó estét, jó?
2: Köszönöm.
1: Ciao-ciao, szia-szia, jó legyél. Érkezik lennünk egy kis újdonság, Cemen Pala, Gene, Boys Noise, a szám címe Dracula. De jó, nem? Dracula. Ez egy jó film. Csak nem szabad nézni túl későn. Na jó van, inkább zenélünk, kukikám.
0: Cookie Weekend Show. Cookie Weekend Show. Minden szombaton és vasárnap délután 5-től este 8-ig a Rádió 1-en. 0620 3 111 111. Hívd most. Cookie csak rád vár.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: A vonal túlsó végén, ki ez van, szerencsém? Halló, halló!
2: Enikő vagyok, halló, halló!
1: Szia, Enikő, mi újság, hogy vagy?
2: Nagyon jó vagyok, drágám, és titeket hallgatlak, imád a kedvenc rádióm, Rádió 1.
1: Nagyon
2: kedvenc rádióm.
1: Nagyon jó, na!
2: Te meg a kukil, te vagy a kedvencem.
1: Na, nagyon szépen köszönöm, jól esik. Kértöltelem Ray, és a szem címe Where is my husband, kinek szeretnéd küldeni, parancsolj!
2: Neked, meg édesanyámnak.
1: Na, és mi lenne az üzenet anyukának?
2: Nagyon szeretem.
1: Oké. Okay. Én köszönöm szépen a telefonát, és kivarok neked egy szuper kereves estét, jó?
2: Köszönöm szépen. Ja.
1: Köszönöm. Szia, szia.
2: Köszönöm, szia.
1: Hello, hello. Pörögünkön egy ott érkezik Ray, és a szem címé Where is my husband? Itt a Rádió Egyen.

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, lányok, fiúk, kérő kívánság műsor 20 óraig, a barátusra végén üséges telefonálunk. Nem tudom, hogy csinálni, mindig egy különadásban valami TikTok van, szerintem, vagy TikTok, igen. Mösszö Viktor, hello!
2: Uralom a teret, jó estét kívánok, Viktor vagyok, de...
1: Mi újság?
2: Itt vagyok a szülőcsatornánál, várjál nem, szalonna sütőnél. Ezt a kettőt mindig összekeverem.
1: Jó, biztos.
2: Kerítést festünk mellette.
1: Ja, festés. Kerítés, igen, festés. Igen, igen. Milyen színű, barna?
2: Szürke lesz, szürke.
1: Szürke, jó van, oké. Jól alakul?
2: Szürke hétköznapokra utaljam.
1: Mit akartam mondani? Jól alakul? Jól haladtok?
2: Igen, igen, igen. Most már a meleg is megszűnőben van, úgyhogy tűrhető lenn itt a
1: jó van. Oké.
2: Időjárás.
1: Kinek szóljon a szemfedek? Akinek szeretnék küldeni?
2: Mindenkinek, aki kerti munkát végez, egy jó kis energiának.
1: Oké. Megbeszéltünk, uram. Köszönöm szépen, a telefonáltál. Vigyázz magadra, és jó festést, jó?
2: Én is köszönöm. Sziasztok.
1: Ciao, ciao. Én nem festem, csak zenélek nektek. Érkezik el újabb szemfed, és a szem címe Heart Like Mine.
0: Cookie forradalmas hitja a

0: Weekend Show a Rádió Egyen.
1: Itt van a mai utolsó telefonáló, Gábor. Szervusz, Gábor.
2: Szervusz, Kukikám, nagyon jó fej vagy.
1: Köszönöm.
2: Amúgy is érted. Imádom a zenédet, érted. Mindig jó voltál, és ahol is maradjál.
1: Nagyon szépen köszönöm. Na, kértel tőlem The Weekend, és eszem címe Save Your Tears. Kinek szeretnéd küldeni? Parancsolj!
2: Hát akkor a benn dolgozom most éjszakás nővéreknek, és itt a szobatársaimnak.
1: Oké, rendben.
2: Jánosnak, Tibornak, és te téged hogy hívnak?
1: Kuki.
2: Nem, a szobatársak kérdeztem, órátom, lehet, hogy be van az, ha nem szám. Keresztelved, mi? Hogyan már? Nem hallja.
1: Jó, nem
2: baj. Minden, lényegtel.
1: Jó, oké. Rendben, uram, köszönöm szépen a telefonat, és jó búlást kívánok neked, jó?
2: Köszi szépen, köszi.
1: Ciao, szia. Ciao. Az eddig Viber üzenet, kit szólanak fiúk. Szia, éppen pécázunk itt Hortagon, és külön neked jó kis zenét a feleségemnek, Galo barátomnak, Janosnak, a másik oldalra, ja, nekik, Anit, nekünk már van hal. Köszönöm érte nekünk, József, rendben. Én ezzel búcsúzom tőletek, lennök fiúk, ma este találkozunk személyesen Szombathelyen, holnap újra itt a Rádió Egyen 17 órától. Kuki voltam, vigyázzatok magatokra, sziasztok!
0: Kuki forradalmasítja a Rádió Egy hétvégét. Kuki Weekend Show a Rádió Egyen.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok. Na akkor menjünk újra.
0: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál július 22-26 a Debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál.

hazai élvonal. A Rádió Stage-en a lemezjátóknál Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Jamina, Metzger Victoria, Jauri, Lopfi Begi, Wilcox,

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió Egyel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek.

0: aznap igazi mai sláger megy a legjobb válogatásban. Rádió 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
2: Rádió 1.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: Másnap igazi mai sláger megy. A legjobb válogatásban.
1: Csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
3: Disco!
4: Disco shit.
5: A rádió egyen. DJ Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
6: Ladies and gentlemen, madame and herr, madame, monsieur, hölgyeim és uraim, fiúk, lányok, mint tisztelt nagyon jó publikum, ez a rádió egy csak igazi, majd sláger megy, diszkosít rádió show, DJ Junior nélkül, de DJ Junior mixére, Bárány Attil és jó magam, Hanvai PG.
7: Hello, szevasztok srácok, kellemes szép estét, hölgyek és urak, én ezekben a pillanatokban már természetesen Siófokon vagyok,

0: Rádió 1, csak igaz, a mai Sláger megy diszkosít Radio Show, DJ Junior nélkül, de az ő muzsikájára, mixerei és sajátjaira, Bárján Attila és jó magam, Hambai Pici.
1: Évente egyszer szoktam csak ilyet csinálni, és

mindenképpen írjon nekem a hanvaipg@hanvaipg.hu-ra, és egyébként egy csomagon, egy linken belül elküldöm a 2026 első 6 havi saját produkciókat. Most pedig már is menjünk tovább, jön DJ Junior egyik sajátja, Gágyó, So Many Times itt a rádiógyen, ahol csak igazi mai sláger megy, a diszkos tédősóban.

0: Gyurbit, Laci lesznek, ugyanakkor a padaványaim ott lesznek olyan DJ-k, akiket nem feltétlen tudok említeni név szerint itt a Rádió Egyen, viszont az mindig is kérdés volt, hogy mikor fog indulni a buli. Kérem tisztelettel, ahogy a nagy színpadon véget ér a produkció a Siófoki strandon, utána rögtön feldőbörögnek a hangfalak az arénában.
1: Jut eszembe szombat révén, ahogy vége a mai adásnak, én már is rohanok bogásra, ugyanis 22:00-kor felteszem az első lemezt. 3 órát fogok tekerni, szóval tessék megérkezni már egész korán, és egészen sokáig ott maradni. Most pedig már is megyünk tovább egy újabb DJ Junior sajáttal, de annyira, hogy ez semmi más nincs odaírva. DJ Junior Day by Day érkezik itt a Rádió Egyen, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkosit Radio Show-ban.

0: vagyok Siófokon, a Biztonsága Béközép országos találkozón, ami ma a Dance Size Edben csúcsosodik ki. Várok mindenkit szeretettel!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, közénylek Hanvai PG voltam, ugye ma este Bogács, és hogyha valaki nem jön el buliba mostanában, hogy meghallgassa, hogy mit is játszok, az csekkolhatja a YouTube csatornámon, kikerült az 50. születésnapi mixem, ami egy live és 4 órás YouTube csatorna Hanvai PG, most pedig már is megyünk tovább, illetve búcsúzunk ma estére, ennyi lett volna a Rádió Egyen, a Diszkosi Tédo Show. Szevasztok!
2: Lo siento, ik ben droevig, solo spiacente.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon

0: Károly Jack Daniel Stage-en. A lemezjátszók mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefonon,

0: 22. Jön a Vadiúj Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show. A rádió

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora, a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, indítom a szombati különkiadásunkat. Négy DJ jön innentől, négy órányi mix és nagyon sok újdonság. Mellettem a Loving Arms. Hello Andris.
1: Hello Geri, hello mindenkinek. Remélem mindenki felkészült a szombat estére. Hoztam nektek rengeteg jó zenét. Itt is van az első, ami Sam Felt egyik újdonsága. Ezen nyitjuk a World is Mine Radio Show első óráját. Maradjatok Juhász Gerivel és velem a Loving Arms-szal.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to the World is Mine Radio Show on

0: Itt a Rádió 1-es a Third is Mine Radio Show, benne pedig minden, ami elektronikus zene, szombat van, úgyhogy egészen éjjel egyik szól az adás. Most a lemezjátszóknál a Loving Arms, aztán New Week jön 10-től, Antonio 11-től és éjféltől. Lesz egy különleges guest mixünk is. Pont a múlt adásban taglaltuk ki, hogy milyen jók a nappali bulik, lesz egy ilyen Hugo-lel is Budapesten.
1: Igen, és sőt, Hugo-lel egyébként nem is vállal éjfél utáni bulikat, én ezt tudom róla. Szeptember 18-án jön Budapestre, és én ennek nagyon örülök, nekem már megvan a backstage jegyem, úgyhogy én már boldog vagyok.
0: Úgy de jó!
1: Úgyhogy majd...

0: ott a csajok mellett majd ott fogok állni, mert ugye Jugel elég híres lett erről, hogy csajok veszik és jó csajok veszik körül, úgyhogy majd ott fogunk Gerivel áldogálni.
1: Úgy legyen!
0: Na, most pedig David Guetta és Jugel közöse a Shine-nal megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a Where is My Radio Show-ban. Megéri velünk.

0: Jolkori és a Kelenti, Stay a Little Longer, itt a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban szombat este, a Loving Arms lemezjátszói mögött, és egy nagyon különleges, egy nagyon cool zene jön most.
1: A remixelő ne zavarjon meg senkit, a külföldi Brandonról beszélünk, és Sam Sara és a Jala FG, ezzel megyünk tovább Brandon remixébe, itt a Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban.

0: játszói mögött, és ha szeretnétek a Rádió 1 DJ-kkel élőben is bulizni, megtehetitek méghozzá a jövő héten Debrecenben, a Campus Fesztiválon, a Rádió 1 stage-en. Remélem, hogy ott is jó sok Rádió 1 hallgatóval találkozunk, és hát a következő zene ott is szólni fog, ez 100%.
1: Hát akkor el fog szólni, hogy leviszi a hajadat. Az de tényleg, Dunapart Festen ezt leteszteltem, valamint elég sok nagy buliban játszom mostanában. A nyár erre szuper lehetőséget ad. Ez szerintem így lesz majd a campuson is jövő héten. Na de mindegy, most itt fogom lejátszani. A Rádió 1-en, a World is Man Radio Show-ban, úgyhogy Afrojack nem éppen újdonsága, de új remixében következik a Control. Itt a Rádió 1-en, a World is Man Radio Show-ban. I just lost all control.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show, és a szombati különkiadásunkat szokás szerint a Laughing Arms indította be. Andri, zseni voltál ma is, nagyon szépen köszönjük.
1: Jövő héten folytatjuk. Köszönöm, Geri, kitartás, sziasztok.
0: És maradjatok mindenképpen gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön Nyúlvég.
2: Bírod még? A World is Mine Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mind Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
5: Debrecenbe kéne menni.
2: Készen vagytok? Na akkor menjünk újra!
4: A Metal Sheet Kft. Támogatásával a Rádió 1 bemutatja
2: Campus Fesztivál! Július 22-26 a debreceni Nagyerdő árnyékában 5 csillagos fesztivál helyszínen.

hazai élvonal. A Rádió Stage-en, a lemezjátóknál, Homboy PG, DJ Junior, Cookie, a World is Mine DJ, Regan Lili, Yamina, Metzger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilco.

0: Július 22-26 Debrecen Campus Fesztivál a Rádió 1-jel. Menjünk újra Debrecenbe!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 93.7 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Hi, I'm Calvin Harris.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: starts now. Köszi, hogy ma is itt vagytok és minket hallgattok. New Week viszi nálunk tovább a szombat estét. Hello New Week!
1: Hello Geri, szevasztok Rádió 1-esek, fantasztikusan jó zenéket hoztam. Alex Kendrick és a Bambolé, ezzel indulunk itt a Rádió 1-en. Jó szórakozást mindenkinek!

0: Itt a Rádió Egyes a World is Mine Radio Show. Szombat este mellettem nyúlik a lemezjátszói mögött. 2003-at írtunk, amikor megjelent a most érkező dal eredeti változata, a Masters at Work. És a Work, hát azóta jó sokan feldolgozták.
1: Én nem tudom, hogy hány verzió készült ebből, szerintem 152.728 darab. Én a 228-at hoztam most el. Én imádom ezt a verziót. Egy olyan dögös house alapot kapott, amivel én azt gondolom nem kell vitatkozni. Alapból is egy zseniális felvétel, viszont ezzel a droppal, amit aláraktak, szerintem egyszerűen nagyon menő lett. Úgyhogy tessék feltekerni a hangerőt.

0: Rádió egyet halljátok, ez a Word is Mine Radio Show szombat este. Mi a most nyúlik?
1: Nicky Romero, Nero és a Like Home is ebből egy egészen speckó Tujamo remix, ami nem olyan régen jött ki pár héttel ezelőtt, és én úgy gondolom, hogy abszolút itt a helye. Sőt, az összes fesztivál rádió egyes bulin fogom majd tolni. Ez az egyik visszatérő sláger itt a Rádió 1.

0: estét hol fogod folytatni?
1: Én egyenesen innen Bőzsre megyek Szlovákiába, és onnan pedig le Siófokra a plázsra, úgyhogy hatalmas buli lesz mind a kettő. Várom nagyon.
0: Engedünk is, hajrá, jó bulikat, maradjatok, gyors helycsere a lemezjátszóknál, és jön is Antonio.
2: Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en.
3: Mind Radio Show is coming back.
4: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: Hamarosan jön a fesztivál, ami egyben a Balatonpart legnagyobb fesztiválja lett. Jön a Strandfesztivál! Augusztus 19-22. Balaton. Zamárdi. A nagy színpadon Tibi

0: klubbérzés vár. A Rádió egy Jack Daniel stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai.
1: Figyeld a műsorvezetőt a jövő héten telefon.

0: Fesztivál augusztus 19-22. Jön a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage. Egy klubba strandon. Tali Zamárdiban.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért-hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. The world is mine.

0: Hello mindenkinek, Antónió viszináló tovább a szombat estét, hello Anti.
1: Szia Geri, sziasztok Rádió 1-esek. Kezdjük rögtön egy olyan zenével, amely szó szerint nem megy majd ki a fejetekből. Ez nem más, mint Hypaton és Norma Jean Martin közöse, az Out of My Head, méghozzá Antónió verzióban, itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió 1-en és a weben élőben. A lemezjátszók mögött.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a Rádió Egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Side Piece és a Cry For You szombat este a World Is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Antonio a lemezjátszóim mögött. Mit teszünk rá erre?
1: A folytatásban jöjjön egy nagyon jó kérdés. How does it feel? Hogy milyen érzés, amikor igazán beindul az este? Gyertek, mutatom is a felpörgetett választ. Érkezik Dab Dogs és Fezó közöse a How does it feel a World Is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en.

the World Is Mine radio show on Radio 1.

is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

Hold is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd. A rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött. Antonio.

0: Cashin és a Hide You, ez egy vadonatúj 2026-os Antonio remix volt belőle a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en szombat este. Na, Anti, mit teszünk rá erre?
1: A World is Mine Radio Show harmadik körében még egy igazi house klasszikus érkezik, csak hogy tovább fűtsük a hangulatot, de egy brutálisan friss modern köntösben. Hallgassátok, ez a Funky Green Dogs és a Fired Up Malon Morez remixében itt a Rádió 1-en.

Gold is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

World is Mine Radio Show. Hallgasd, nézd és érezd a rádió egyen és a weben élőben. A lemezjátszók mögött Antonio.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok, és a Third Is Mine Radio Show-t hallgatjátok a rádió egyen. Néhány percig még Antonio a lemezjátszóknál. Te merre mész majd tovább innen?
1: Budapesten, itt a hegylábánál folytatom az éjszakát. Nektek kellemes hétvégét, hallgassátok továbbra is a rádió egyet. Jövő hét szombaton pedig találkozunk itt a Third Is Mine Radio Show-ban 23 órától.
0: Sziasztok! Bob Sinclair jön Kiesával, ez az I Can Wait, aztán pedig éjféltől a Guest Mixben Front of You a lemezjátszók mögött. Várjátok meg őt is!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Radio 1. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: Mind Radio Show starts now.
1: Elmúlt évfél, nálunk viszont ilyenkor sincs megállás. Hello mindenkinek, Front of You guest mix-el jön a következő egy órában. Az elején ez Gissa és a Too Much For Me.

A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show szombat este. Hetente egy óra ilyenkor mindig kiadó nálunk. Most a Guest Mixben Front of You a lemezjátszóknál.

0: Rádió 1-et halljátok, és ennyi fért a World is Mine Radio Show szombati külön kiadásában. Nagyon köszi mindenkinek a figyelmet. Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint. Addig is élvezétek a szombat éjszakát. Jó bulizást, és további szuper hétvégét. Sziasztok!
1: A World is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is láger megy.

0: Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, mert de jó kezdés Teddy Swims-el. Hello mindenkinek, a mikrofonnál a World is Mine után Király Tamás, az igazi mai slágerek pedig nálam is jönnek egymás után, tényleg a legjobbakat hozom. Többek között Joel Corey és Taylor Swift újdonságát is ebben az órában, most pedig egy rádió egy újdonságát. Regán Liliét, a Hear Me, amit indítok. Kellemes éjszakát!
1: Sziasztok! Regán Lili vagyok, ez a legújabb saját dalom, a Hear Me. Fogadjátok!

0: azok, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger.

Ez rádió egyik csak igazi mai sláger, vagy egy igazi fesztivál kedvenc, a Well Hello a halott pénz is az emlékszem Sopronban, és ki az, aki igazi fesztivált csinált a saját lagziából? Hát legalábbis az elmondások szerint, mert hogy konkrét hírek, fotók továbbra sem jöttek ki Taylor Swift lagziáról, csak azt, hogy hát ugye olyan 1000 és 2000 közötti vendég volt, meg hát egyéb finomságok. Ez Zoppelájtől a Rádió 1-en. Aha.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Ez a Rádió 1, itt csak igazi mai sláger megy. Nem állunk meg, nem dumálunk feleslegesen, indítunk egy újabb nagy kedvencet. Konkrétan most Joel Corey-tól a Galantis-szal közösen a Stay a Little Longer, ami érkezik, és ne feledjük, ezen a héten újra fesztivál hangulat, vagyis hát jövő héten, de hát én már ebben a feelingben vagyok, mert hogy jön a Campus, természetesen Rádió Stage-el.

Ez a rádió egy csak igazi mai sláger, egy hatalmas kedvenc. Picivel 2 óra előtt járunk, hello mindenkinek! A mikrofonnál Király Tamás, ma is lesz Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 2 órában délután is pörögnek az igazi mai slágerek 5-től 7-ig, ma Kukival, aztán pedig jön a kívánságműsor. Most pedig a Shouse-szal folytatom, ez a Won't Forget You itt a Rádió 1-en.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi